0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk! Ez a Muravidéki Magyar Rádió, szerda van, és augusztus 5-e. Akik pedig esetleg lentván ugye arra ébredtek, hogy mi ez a zajt kint, hát nem kell meglepődni, ugyanis Lenda község tegnap már bejelentette, hogy a nagy hőség miatt ugye most ezekben a napokban már előbb fognak kezdődni a munkálatok itt a város központjában az utakon, méghozzá hajnal 5 órától már, úgyhogy azóta dolgoznak a munkások, úgyhogy rendőrség ugye megértésüket kérje. Hát hőség az még lesz egy ideig. Erről majd akkor később. Viszont nézzük a reggeli csapatot. Torma Robi lesz a hangtechnikus, a híreket Faris Doris szerkeszti, és még akkor egy információ. Az pedig az, hogy a zenéket Király Boglárka válogatta. Jó reggelt, 5 óra 35 perc a pontos idő. Jön a Groove House, aztán jövünk is vissza.

Ázott át akkor Hidaföl és a Grófahoz felvételét hallhattuk a Moravidéki Magyar Rádióban. Egyébként pedig említettük ugye hát, hogy forróság az lesz, és hát még lesz a mai napon, meg holnap is, aztán pénteken már nem. Jó, akkor is forróság lesz, de nem ennyire. Minden esetre pedig arra kell akkor készülni, hogy még ma is ilyen 38 fok körüli értékek lesznek, meg ugye holnap is, aztán péntektől ilyen 31-32, már majd, hogy nem kellemesnek mondhatunk, ugye az elmúlt napokra tekintve. Minden esetre jó reggelt, 5 óra 39 perc a pontos idő, jön a Kis Tehén tánczenekar, meg a Cyber Gyerek, no aztán akkor jövünk is vissza.

Na, tegnap ugye volt egy mérkőzés, méghozzá selejtező, és hát ugye Bajnokok Ligáról van szó, ott pedig ugye a Celje csapata volt érdekelt, és Örményországban jártak, és hát az Ararat csapatával mérkőztek. No, vezettek is, tehát megszerezték a vezetést a Celjeiek, méghozzá Szeslára révén, már a 21. percben, igaz, hogy 11-esből, de aztán az Ararat Örményország válaszolni tudott. Méghozzá úgy, hogy már az első fél időben Szerobján révén a 38. percben kiegyenlítettek. A Szent Franka a 70. percben, aki belőtte a második gólt is, ezzel ugye akkor az Ararat győzni tudott. No, lesz majd ugye visszavágó. Méghozzá kedden. Augusztus 11-én 20:15 perckor kezdődik majd a mérkőzés, és hát ugye Celjében lesz a mérkőzés. No és ha Celje sikerül nekik mondjuk megfordítani ezt az eredményt és tovább jutni, akkor a negyedik elődöntős körben augusztus 19-én, illetve augusztus 26-án, tehát az oda és a visszavágónak a dátuma, ugye, vagy a svéd Mielby, vagy pedig a szlovák Slovan Bratislava lesz majd az ellenfél. Hát bízunk benne azért, hogy akkor a Celje ezt meg tudja fordítani. Egyébként a meccs többségét nézve, illetve nagy részét, akkor mondhatnánk azt, hogy azért a Celje jobb volt, viszont azért volt szerencséjük is, mert az ellenfél kapufát is lőtt. Úgyhogy ez a meccs még nagyon nyitott, kedden lesz, tehát akkor majd a visszavágó. Most viszont jönnek a V-motorok és a tűzvarázsló.

Na, a röplabda világszervezet megerősítette, hogy jövőre a szlovén női válogatott is ott lesz majd a Nemzetek Ligájában, ugyanis az összesített listán ugye jelenleg a szlovén hölgyek a 19. helyen vannak, ami pedig akkor azt jelenti, hogy pont elcsipték még az utolsó helyet, hogy ott lehetnek akkor a Nemzetek Ligájában, úgyhogy jövőre akkor ott is majd láthatjuk őket. Egyébként pedig a hölgyeknél ugye Olaszország van az első, Brazília a második, Törökország a harmadik, majd jön az USA, Lengyelország, Japán, Kína, Hollandia, Oroszország és Szerbia, ez tehát akkor az első 10 hely. Na, a férfiaknál ugye Szlovénia a negyedik helyen van egyébként, ott egyébként lengyelek vannak az első, Olaszország a második, Oroszország harmadik, aztán jön Szlovénia, majd USA ötödik, Japán hatodik, Brazília hetedik, aztán jönnek a franciák, bolgárok és a törökök. Mi pedig Flor Filigránnal jövünk, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Szerda van, és augusztus 5-e, augusztus 5-én pedig a Krisztinák ünnepelhetnek névnapot. Na és a Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a gyakori Balak változata. A görög eredetű latin Krisztiánosz, magyarul egy Krisztián keresztény férfi név női párja. Jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Tehát, kedves Krisztinák, boldog névnapot kívánunk. És még ünnepelhetnek az Ábelek, a Máriák, az Emődök és a Lúciusok is a mai napon. Úgyhogy névnaposoknak boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Zenével megyünk tovább, 6 órakor pedig információkkal.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Időjárás.
2: Na még egyszer akkor jó reggelt kívánok. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és ugye 6 óra pontos ide jönnek az információk, és hát akkor nézzük az időjárásunkat. Hát ugye azt említettük, hogy hőség még lesz két napig, utána is, csak már nem akkora. Na, részletek. Ma túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, és ugye ma a nap folyamán egyébként a hegyvidékeken zápor, illetve zivatar kialakulhat. Másút viszont azért nem kell nagyon csapadékra készülni. A hőmérséklet amúgy ma ország szerte 34 és 39 fok közt alakul. Muravidékre 37 fokot jósolnak, ezt ugye árnyékban kell érteni, ami azt jelenti, hogy kint a napon ezt még sokkal többnek is érezhetjük. Holnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárás. Délután az Alpokban ismételten előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok, tehát jól megfontolni, hogyha valaki esetleg a hegyek felé venni az irányt. A reggeli hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 33-38 fok közt lesz a csúcsérték. Pénteken északi irányából pedig némi kis felhőzet érkezik majd, és több hét előfordulhatnak záporok, zivatarok, nem csak a hegyekben, hanem ugye az ország szinte egész területén. Megerősödik majd az északkeleti irányú szél is. És elsősorban azért az ország középső részén, de másutt is azért egy kicsit azért alább hagy majd a hőség. Szombaton pedig akkor majd felszakarozik a felhőzet, és újra kitisztul az égbolt, viszont a hegyvidékeken majd még előfordulhatnak csapadékok. Egyébként pedig mára és holnapra is, ugye Szlovénia nagy részének, kivéve a hegyvidéket, vörös riasztás van érvényben, ugye a magas hőmérsékletek miatt, sőt a hegyekben is, ott ugye a hőmérséklet és a viharok miatt is narancssárga riasztás van érvényben. Muravidéken egyébként holnap hajnalban derült lesz az égbolt, 17 fokra számíthatunk, aztán délután ugyanúgy, mint ma, tehát 37-38 fokra kell majd készülni. Pénteken akkor úgy tűnik, hogy már csak idézőjelben, ugye 30 fok körül lesz majd a csúcsérték. Na de, nézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte, hogy hogy is alakulnak. És akkor íme az értékek. Kránya 19 fokos, Triglav-Kedericán 13 fok van. Ljubljanában 21 fokot mérnek, Maribor 19 fokos, Muraszombat 17, Ptuj úgy szintén 17, Celjeben 16 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 24 fokos, Goricskon 25 fok van, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig 21 fokos. Na és akkor az előrejelzés Magyarországra, nézzük azt is. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz, a nappali órákban pedig a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42. Késő este általában 25-32 fok között várható. Zala és Vas megyére pedig ugye derült égboltot, 39 fokot jósolnak a meteorológusok. Egyébként pedig így például megelmíthetjük, hogy Szolnoknál, illetve Turkevénél pedig például akár 41 fokot is mutathatnak majd akkor a hőmérők, legalábbis a mostani előrejelzés szerint. Csütörtökön, vagyis holnap. Napos idő várható gomoly felhőkben, amelyekből délután helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton elkezd északi, északnyugati irányba fordulni a szél, és megélénkül. Néhol meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet jellemzően 36-42 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala megye, derült égbolt 19 fok, Vas megye, derült égbolt 21 fok. Majd pedig délután. Vas megye 37 fok, kisé felhős lesz majd. És Zala megye pedig kisé felhős, 37 fok, és azt mondják a meteorológusok, hogy holnap délután Zala megyében akár zápor, zivatar kialakulhat. A pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű elszórtan előfordulhat, zápor, zivatar. Szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lögések is kísérhetik. Szombaton fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat a zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Mi pedig megnézzük a hőmérséklet. Na egyébként annyit még csak tegyünk hozzá, Magyarország egész területére, ugye vörös riasztás van érvényben. Na, nézzük akkor még a jelenlegi hőmérsékleteket. Békés Csabán 22 fok van, Budapest 23, Debrecen 21, Győr 20, Pécs 24, Sármellék 18, Silfok 23, Szeged 19, Szolnok 21, Szombathely 18, Lenti 16, Nagykanizsa 19, Keszthelyen pedig 18 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor gyorsan még vetünk egy pillantást az utakra.
5: Közlekedési hírek.
2: Országszerte szinte zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásról nincs hír, egy kivétellel, ez pedig ugye Ljubljanánál van, illetve pontosabban Ljubljana és Domžale közt, Ljubljana irányában, ott vannak munkálatok, és ott nagyjából most jelenleg egy ilyen 4 perces késéssel kell számolni. Tehát ez sem olyan nagy. És a moravidéki autópályára is annyit még, hogy egy különleges szállítmány van úton, úgyhogy egy kicsit csak óvatosabban, de egyelőre tehát zavartalan a forgalom, úgyhogy szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.

A közelmúltban Nyíregyházán tartotta meg 156. vándorgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület, olvasható azzal a Hírlap szerdai számában. A rendezvényen elismeréseket adtak át a szakma kiválóságainak, köztük három zalai erdésznek is. A megyei napilap őket is bemutatja most az olvasóknak. Az újság felhívja a figyelmet egy közelgő fontos dátumra. November 30-án kötelező rendszámcserét kell végrehajtani több tízezer autósnak, az újságból pedig megtudhatják a változás, kiket érint pontosan. A napban összeállítást találnak a takarékossági intézkedésekről, melyeket zalai településeken a hőség, a vízhiány, illetve az energiaellátási nehézségek kapcsán bevezettek. Valamint megtudhatják azt is, hogy a nyári ellenőrzési sorozata keretében milyen eredményekre jutott a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mely ezúttal piacokat, gyerektáborokat, fagyizókat és biciklis büféket vett elsősorban Gorcső alá. Ez és még minden más is, vagy sok minden más is olvasható a Zalai Lap mai lapszámában, tehát, hogy mindenkinek jó olvasást kívánunk!

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, gyorsan még egy információ itt az autósok számára, ez pedig akkor a következő, hogy ma egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez majd a rendőrség, úgyhogy mindenütt tartsák be a szabályokat. Pedig zenével folytatjuk, aztán 5 perc múlva reggeli terepjáróval.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van és szerda augusztus 5-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig ugye reggeli terepjáró következik ma. Egy témával várjuk önöket, na ez a téma pedig a következő. Lengva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatási felhívására 17 egyesület, illetve civil szervezet nyújtott be kérelmet. A pályázat célja Lendvai községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek anyagi támogatása, ami nagy mértékben hozzájárul a magyar közösség önazonosságának megőrzéséhez, fejlesztéséhez és erősítéséhez. A közösség tanácsa idén 16 egyesületnek hagyott jóvá támogatást, amelyhez a költségvetésben 12 000 eurót különítettek el. Fehér Ilona összegzi a legfontosabbakat.
2: A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatán a községben működő magyar jellegű programokat megvalósító egyesületek és civil szervezetek nyerhettek el támogatást. A pályázatokat a pályázati bizottság vizsgálta meg és bírálta el. A bizottság által javasolt támogatási összegeket a Lendvai Magyar Önkormányzat tanácsa levelező ülésen fogadta el. A javaslat 9 mellette szavazatot kapott, 3 tanácstag nem szavazott. A 12 000 eurós társfinanszírozási összegre 17 egyesület pályázott. Az igényelt összeg több mint 28 000 eurót tett ki. Egy egyesület nem tett eleget a feltételeknek, így nem nyert támogatást. Támogatásban részesült a Lendvai Lóbarátok Egyesülete, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, a Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület, a Felsőlakosi Turisztikai Egyesület, a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, a Pincei Zala György Művelődési Egyesület, a Gyert Jánosi Turisztikai Egyesület, a Völgyi Falusi Turisztikai Egyesület, a Butik Turizmus Fejlesztéséért Hadik Útja Egyesület, a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, a Prestige Equestrian Lovas Klub, a Lendvai Judo Klub, a Lendvai Provida Egyesület, a Gyert Jánosi Hajnal Művelődési Egyesület és a Lendvai Gipko Sport és Turisztikai Egyesület. A legmagasabb támogatási összeg 1400 euró, a legalacsonyabb pedig 200 eurót tesz ki. A programok megvalósításának határideje 2026. december 31-e.
1: Na, az volt, tehát akkor a reggeli terepjáról is ugye tudjuk.

Egyébként ugye említettük már hajnalban, hogy a Celje meccselt, és hát ugye ez a harmadik forduló a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Örményországban jártak, Ararat Armenia volt ugye az ellenfél. Celje vezetett, aztán akkor az Ararat Armenia csapata győzött 2-1-re, kedden akkor majd jön a visszavágó. És hát azért még eléggé nyitott ez a mérkőzés. No, egyébként ennek a párosításnak az ellenfele majd az a csapat lesz, amelyik a következő párharcból jut tovább, már mint a svéd Mjelby, vagy a Slovan Bratislava csapata. Ott egyébként a Slovan Bratislava idegenben győzött 2-1-re. A többi eredmény. Berseva Crvena Zvezda 1-0, Levski Sofia Kairat 1-0, Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris, na ez eléggé egyértelmű lett, itt 5-0-ra győzött a Dinamo. Sparta Praha Olympic Lyon 2-1, Union Bodoglimt 3-3, Olympiakos Nec 0-0. Ma pedig lesz két mérkőzés, az AGF Szabak összecsapás 18:30 perckor, na a Fenerbahce Sturm Graz mérkőzés pedig ma 20 órakor lesz. Most akkor jön ismételten egy zene, itt van Zséda, meg Szűcs Krisztián és a Korai Telihold.

Na, ugye ma lesznek azért mérkőzések, ami az Európa Liga selejtezőt illeti is. Egy mérkőzés már volt tegnap, az a Shamrock Rovers Egnácia csapata. Mérték össze erőket, ugye 3-1 lett a végeredmény. No, de miért mondjuk? Mert lesz ma magyar érdekeltség, ugye a Fradi fog játszani, tehát Ferencváros, Gornik Zavarze ma 20 óra 15 perckor, úgyhogy azért lesz kinek szurkolni. Meg magyar érdekeltség lesz a Konferencia Ligában is, ott is akkor lehet majd szurkolni méghozzá a Debrecen csapatának, ők a Kopenhágával csapnak majd össze, tehát 19 órakor. Na és lesz 19 órakor egy másik meccs is, az pedig ugye a Riga Eto Győr mérkőzés, úgyhogy a Győrnek és a Debrecennek is lehet majd szurkolni. Meg a Republiknak ők most érkeznek a Jó reggelt, jó reggelt című dallal. Yeah.

Nagy gyors hír a tenisz világából. Carlos Alcaraz bejelentette, hogy a Cincinnati tornán sem fog indulni, és hogy reméli, hogy a hónap végén New Yorkban már ugye ott lett a nagy Grand Slamen, ahol majd megpróbálja akkor megvédeni a címét, de reméli, hogy addigra már kész lesz, és ott lehet majd. Egyébként áprilisban játszott utolán, Barcelonában azóta ugye kis sérüléssel küszködik. 6 óra 49 perc a pontos idő, jön Keresztes Ildikó, az ilyenek voltunk dal feldolgozásával.

6:54 perc most már a pontos idő, tehát 6 perc múlva 7 óra lesz, 7 órakor pedig ugye jönnek a friss hírek Faris Doristól. A következő órában lesznek majd információk is, még azelőtt majd fellapozzuk az évforduló naptárat is. Ugye érdemes továbbra is velünk ébredni, egyébként pedig szerda van, augusztus 5-e. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvényjavaslat tervezetének nyilvános vitája, amely az állami tőkebefektetések kezelésének reformját irányozza elő, a végéhez közeledik. A KPK és a Felügyelők Szövetsége nyilvánosan ismertette észrevételeit, míg a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy gondosan megvizsgálja a nyilvános meghallgatás során beérkezett véleményeket és észrevételeket. A törvényjavaslatnak megfelelően a szlovén állami holding nemzeti demográfiai alappá alakítását tervezik, ahol gyakorlatilag az összes állami befektetés tulajdonjoga és kezelése koncentrálódna. A bevételek egy részét a nyugdíj alap finanszírozására, kisebb részét pedig a hosszú távú gondozásra és a családpolitikára fordítják, míg a vagyonból származó jövedelem egy részét az alap vagyonának felhalmozására kell fordítani. Jelentősen javult a családi vállalkozások hangulata Magyarországon. A KNTH nagyvállalati növekedési indexének második negyedéves felmérése szerint a makrogazdasági várakozásokat mérő mutató ismét a pozitív tartományba került, miközben a cégek a következő időszakban növekvő bevétellel, stabil pénzügyi teljesítménnyel és létszámbővítéssel számolnak. A pénzügyi kilátások is javultak. Míg az előző negyed évben a vállalkozások átlagosan 1%-os bevételcsökkentésre számítottak, most már 1,5%-os növekedést várnak. Ez az elmúlt 2 év második legkedvezőbb eredménye. A felmérés szerint a családi vállalkozások 72%-a a következő 3-5 évben mérsékelt, de stabil pénzügyi növekedést vár. A cégek negyedes stagnálásra számít, és csupán 4%-uk tart jelentősebb visszaeséstől. Makarska után újabb népszerű horvát tengerparti üdülőváros szigorította az éjszakai alkoholárusítást. Split városi képviselőtestülete is elfogadta a korlátozást, így már 2 jelentős nyaralóhelyen vezettek be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és a szupermarketekben, a benzinkutakon, a piacokon és az automatákból. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, az éttermekre és az éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, kifogásolható viselkedés és a közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diocletianus palotának a védelmét is szolgálja. Sport. Vereséggel térhet haza Örményországból a Celje foci csapata. A Bajnokok Ligája kvalifikációjának 3. fordulójában az Ararat tegnap 2-1-re verte a szlovén bajnokot. A visszavágóra 1 hét múlva kerül sor Celjeben. A hazai bajnokságban a Celje augusztus 15-én érkezik Lendvára, ahol 18 órától a Nafta ellen játszik az 5. fordulóban.
4: Időjárás.
3: Ma is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celjeusz Hod előtt, valamint Domžale és Sneberje között a főváros irányában.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Augusztus 5-e van, és ugye ez az év 217. napja már. 148 nap maradt még ebből az évből, vagyis 2026-ból. És néhány érdekesség akkor, ami a mai dátumhoz fűzhető, akkor ezt említsük is meg. No, ezen a napon történt például 2007-ben, hogy Szlovéniában életbe lépett a dohányfüstmentes törvény. 2007-ben tehát. Lassan majd évfordulót fog ünnepelni, pontosabban ugye jövőre. Na 1941-ben pedig ugye második világháborús esemény, ezen a napon alapították meg az úgynevezett Sankária bataljont, és hát utána ugye ezt a partizánok ezzel a bataljonnal is küzdöttek, vagyis eléggé ismert ez a Sankária bataljon, 1941-ben lett megalapítva. Na és szintén ezen a napon történt 1940-ben, amikor megszületett Tone Partljics, ő pedig szlovén író, drámaíró és politikus. Na de mai napon megszületett Neil Armstrong is, amerikai űrhajós, az első ember ugye, aki a Holdra lépett. 96 éve született 1930-ban. Megszületett Louise Wayne, angol festő, grafikus, emberi tulajdonságokkal felvázott nagyszemű macskákat ábrázoló rajzairól ismert egyébként, 1860-ban született. Mary Ritter Beard, amerikai történész, írónő, 150 éve született. És Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút, és hogy mikor tették meg? 138 évvel ezelőtt, 1888-ban, tehát 106 kilométert. Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát, vagyis hogy mi mondjuk ugye szemafort, 112 évvel ezelőtt. Boros Otto, kétszeres olimpia bajnok vízilabdázó, 97 éve született. És szintén augusztus 5-én történt, amikor megszületett Kéri László, politológus, szociológus, tanár. 75 évvel ezelőtt, tehát 1951-ben. Faragó Tamás, magyar olimpia bajnok vízilabdázó és edző, 74 éve született. Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedű művész, karmester, 73 éve született. No, ezen a napon született amúgy Nagysa Olivér is, előadó művész, humorista, producer. Nagysa Olivér 1979-ben született, vagyis ma 47 éves. Richard Burton, angol színpad és filmszínész pedig 42 évvel ezelőtt hunyt el, 1984-ben. Sir Humphrey Gilbert pedig megalapította az első angol kolóniát Észak-Amerikában 1583-ban, tehát 443 évvel ezelőtt. Ezen a napon történt az is, amikor Savoyai Jenő és Pálffy János hadai megverték Ali pása 150 ezres seregét, 310 évvel ezelőtt volt, vagyis 1716-ban. Elhunyt Bornemissza Anna, erdélyi fejedelemasszony 338 évvel ezelőtt. És ezen a napon történt, amikor megszületett Dukai Regina, modell, énekesnő, 43 évvel ezelőtt. No de, a mai napon, vagyis a mai dátumon 1974-ben, tehát augusztus 5-én megszületett Adam Jauch. Adam Jauchot pedig inkább talán a művész nevén ismerjük, MCA, és ő pedig a The Beastie Boys együttesnek volt a tagja. Úgyhogy jön is a Beastie Boys, tőlük a Fight for Your Right című dalát fogjuk hallani, aztán jövünk még vissza.
3: Yeah!

Eremjauk, vagyis MCA a Beastie Boys együttesből tehát, hogy ezen a napon született, és ezen a napon hunyt el Friedrich Engels, német filozófus, 131 évvel ezelőtt 1895-ben. Na 1914-ben pedig augusztus 5-én, tehát 112 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak. Kedek 100 évvel ezelőtt Henry Houdini előadta a legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult. Ezt 1926-ban tette meg. És ezen a napon történt, amikor megszületett Mikhail Kovács, szlovák ügyvéd, politikus, Szlovákia első elnöke egyébként. 96 évvel ezelőtt született, 1930-ban. Na és a mai naphoz pedig akkor fűződik még egy születésnap, ez pedig a következő 1979-ben. Tehát augusztus 5-én, azaz 47 évvel ezelőtt Ozda megszületett Majka, műsorvezető, dalszövegíró, rapper. Eredeti nevén ugye Majoros Péter, és egy úgymond reality showban, vagyis valóság showból ismerhettük meg annak idején ugye, és utána akkor mint műsorvezető is elkezdett dolgozni, meg dalszövegíró, és ugye rapperként is. Úgyhogy jöjjön akkor a szülinapos Majka, tőle a Mindenki táncol című dalt fogjuk hallani, fél 8-kor pedig várjuk majd önöket információkkal.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Jó reggelt! Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. 7 óra 30 perc a pontos, tehát 7:30, úgyhogy jönnek az információk. És hát akkor nézzük is, hogy meddig lesz még ez a hőség. Egyébként még lesz egy-két napig, aztán pénteken is lesz, de már nem annyira. Na a részletek. Ma ugye derült időre kell készülni. A nap folyamán egyébként Szolnyában, a hegyvidékeken előfordulhatnak némi kis felhők, azokból pedig záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hőmérséklet ma ország szerte 34 és 39 fok közt alakul. Muravidékre és derült égboltot jósolnak 37 fokos csúcsértéket, és ezt ugye árnyékban értik, úgyhogy kint a napon sokkal többnek érezzük, ezért az Országos Népegészségügyi Intézet is arra figyelmeztet, ha nem muszáj, akkor 10 és 17 óra közt, tehát ne menjünk ki a tűző napra, ha nem muszáj. Egyébként pedig, ha igen, akkor ugye védjük magunkat és fogyasszunk sok folyadékot. Holnap is többnyire derült időjárásunk lesz. Délután az Alpokban ismételten előfordulhat ilyen nyári zápor, illetve zivatar, úgyhogy aki esetleg a hegyek felé indulna, akkor ezt mindenképp fontolja meg, illetve nézze pontosan is akkor az időjárást, hogy mit mondanak, mikor jelentkeznek az Alpokban majd a csapadékok. A reggeli hőmérséklet holnap 14 és 19 fok közt lesz. A nap folyamán pedig 33 és 38 fok közt lesz a csúcsérték. Egyébként Szlovéniára már is, meg holnapra is ugye a magas hőmérsékletek miatt vörös riasztás van érvényben, miközben az Alpok térségére ott jelenleg narancssárga riasztás van érvényben, és ott is gyakran inkább a viharok miatta meg kialakulhatnak. Pénteken észak irányából megnövekszik majd a felhőzet, és előfordulhatnak záporok, zivatarok ország szerte, tehát szinte bárhol. És megerősödik majd az észak-keleti irányú szél is. A hőmérsékletek pedig azért csökkenni fognak, tehát nem lesz már ez a nagy kánikon, ez a nagy hőség, viszont akár ilyen 30 fok körüli értékekre pénteken is lehet majd számítani, viszont ugye ez a 38-39-hez képest azért lehet, hogy majd már kellemesnek fog tűnni. Szombaton majd a felhőzet fokozatosan felszakadozik, és a délutáni órákban még elsősorban a hegyekben fordulhatnak elő rövid futó záporok, illetve kisebb zivatarok. Muravidéken holnap hajnalban derült lesz az égbolt, 17 fokra ébredünk majd, aztán a délután 37 fokos csúcsértékre készülhetünk, vagyis ugyanúgy, mint ma. És arra kell készülni, már ami a hőmérsékleteket illeti. Na, a jelenlegi hőmérsékletek pedig ekképp alakulnak. Krány 21 fokos, Triglav-Kedericán 15 fok van, Lübbelában 22 fokot mérnek, Maribor 23 fokos, Muraszombat 21, Ptuj jelenleg 20, Celjéből 18 fokot jelentenek, Kopperben 24 fok van, Goricskon 26 fokot mérnek, Lendván 19 fokot mérünk, Portoros pedig 22 fokos. És akkor most nézzük az előrejelzést Magyarországra. Egyébként ugye Magyarországra is egész napra vörös riasztás van érvényben a magas hőmérsékletek miatt. A részletek pedig már ami az időjárást illeti, így hangzanak. Ma nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés komoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. Na, a hőmérséklet délután 37 és 42. Késő este általában 25 és 32 fok között várható. Zalaj és Vas megyére derült égboltra kell készülni 39 fokos csúcsértékkel, az előrejelzés szerint. No, viszont akik esetleg Szolnok környékén lesznek, vagy Turkeve környékén. Na ott esetleg Szolnok környékén lesznek, vagy Turkeve környékén. Na ott aztán lehet 41 fok.

0: várható. No, aztán akkor délután Vas megye, Kisőfelős 37 fok várható, és Zala megyére is 37 fok várható, Kisőfelős lesz az égbolt, viszont ezekből a felhőkből van esély arra, hogy zápor, illetve zivatar már holnap délután kialakuljon. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Szórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősülik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Na és a hőmérsékletek is valamit majd csökkennek. Pénteken nagyjából 29-34 fok közt lesz majd a csúcsérték. Szombaton fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Délután már nem valószínű. Csapadék, a hőmérsékletek pedig 30 fok körül alakulnak majd. Tehát ugye 40-41-hez képest például eléggé kellemes lesz majd. Na nézzük akkor most a hőmérsékleteket. Békéscsabán 25 fok van, Budapest 26 fokos, Debrecen 24, Győr 22, Pécs 26, Sármellék 20, Siófok 23, Szeged-Szolnok 24, Szombathely 21, Keszthely 21, Nagykanizsa 23, Lentiben pedig 19 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor vetünk még egy pillantást most az utakra.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, nagyobb fennakadásról szerencsére nincs hír, viszont azt elmondhatjuk az autósoknak, hogy a rendőrség bejelentette, hogy ma az egész Moravidékre kiterjedő sebességellenőrzést fog végezni. Úgyhogy mindenütt akkor betartani a szabályokat. Na, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy a Steyr autópályán Drámlje és a Pletovári alagút közt Maribor irányában ott munkálatok is folynak, ott torlódik jelenleg a forgalom, úgyhogy azon a szakaszon akkor egy kis várakozásra kell készülni. Illetve egy állat keveredett valahogy a Steyr autópályára, Celjehod környékén, úgyhogy akik arra autóznak esetleg most, akkor mindenképp nagyon óvatosan. 7 óra 37 perc a pontos idő, folytassuk egy kis zenével, jön a NASA, meg itt lesz a Take That is.

Tegnap egyébként a Szlovéniában a legmelegebb az ország középső részén volt, illetve keleten is. És hát 16 mérőhelyen is országszerte több mint 38 vagy 38 fokot elért a hőmérséklet, sőt, egyébként 8 helyen még a 39 fokot is elérte, vagy azt meghaladta. Amúgy a legmagasabb hőmérsékletet tegnap Körskon és Marinicsvásznál mérték, mind a két helyen 39,6 fokot mutatott a hőmérő. És hát a mai napon is ugye helyenként majd elérheti akár a 40 fokot is a hőmérséklet. Egyébként tegnap Lendván a legmelegebb időpontban 38 fok volt, Muraszombatban pedig 37,9 fokot mértek. Többek között például Mariborban is 38 fok volt, Ljubljanában 38,2 fokot mutattak a hőmérők. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy volt hőség, meg ma is még lesz, meg úgy tűnik, ugye, hogy még holnap is. Aztán pénteken már csak ugye idézőjelben macskaköröm, 30 fokra kell számítani, az ezekhez a hőmérsékletekhez képest már eléggé kellemes lesz. No, talán még annyit, hogy tegnap Goricskon, pontosabban Grád településnél, ugye Felső Lendvánál, ott van egy mérőállomás, az 36 fokot mutatott. Nálunk pedig jön Karamell és a Nem leszek című dal.

7:56 perc a pontos idő, úgyhogy 4 perc múlva jön majd Faris Doris még hozzá a friss hírekkel. Na, a következő órában pedig többek közt, ugye, meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát. És úgyhogy számítunk a figyelmükre, jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A II. Világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából tegnap a Muraszombatban megrendezett ünnepségen a résztvevők hangsúlyozták a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságát. Beszédében a szlovén roma szövetség elnöke József Horváth Muc hangsúlyozta, hogy a romák elleni népirtásról szóló viták nem csupán történelmi kérdések, hanem közvetlenül befolyásolják az emberi jogok megértését, a történelmi emlékezetet és a roma közösség mai helyzetét. Az ünnepség alkalmából beszélgetést is tartottak, 35 évvel a függetlenség után a roma közösség a népirtás emléke és a társadalmi egyenlőség kérdése között címmel. Szolnik Klopcsics, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek védelmének szakértője elmondta, hogy a múltbeli események ismerete kulcsfontosságú, mivel csak így lehet megakadályozni, hogy a hasonló cselekmények ne forduljanak elő újra. A parlament szeptember 1-ére tűzte ki a Szlovénia fejlődését szolgáló szükségállapoti törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírására irányuló kérelem aláírás gyűjtésének kezdetét. A népszavazás kezdeményezői október 5-ig gyűjthetnek aláírásokat, olvasható a parlament honlapján. A közelgő energiaválságra való tekintettel a törvény alacsonyabb áfát irányoz elő az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat is hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok területén, például a társadalombiztosítási járulékok korlátozását, valamint az egészségügy és a nyugdíjak terén. A gazdaság pozitívan reagált a jogi megoldásokra, míg a szakszervezetek, amelyek a jogi tartalom nagy részén erősen bírálták, a civil társadalom és az ellenzék támogatásával kezdeményezést nyújtottak be a parlamentnek egy későbbi törvényhozási népszavazás kiírására. Több tényező befolyásolja, hogy a következő órákban le kell kapcsolni a paksi atomerőmű utolsó működő turbináját is, mondta a magyar miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a pénteki hideg fronttal 5-6 mm csapadék érkezhet, ami a magyarországi súlyos aszályhelyzeten érdemben nem segít. De az ausztriai Dunavízgyűjtő területeken jelentősebb eső várható, ami szerint rendkívül fontos lenne a folyó vízszintjének emelkedése miatt. Hozzátette, hogy a már leállított turbinák újraindításáról csak akkor lehet dönteni, ha szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és a több napra előre kizárható az újabb apadás. Kiemelte, hogy a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Ma és holnap 17 és 22 óra között továbbra is szüneteltetik a vasúti teherszállítást Magyarországon. A számítások szerint ezzel az esti csúcs időszakban 60-90 megawatt terhelést vesznek le az energiahálózatról. Sport. Muraszombatban rendezik ma a női foci csapatok kvalifikációs tornájának második fordulóját. A bajnokok ligájára szóló elődöntőben 18 órától a Mura Nona és a román Farul Constanta együttes csap össze a továbbjutásért.
2: Időjárás.
1: Ma is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Sneberje között a főváros irányában. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennofer Mária Göntérházáról. Temetése ma 11 órakor lesz a göntérházi temetőben, Hamvait 10 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennofer Mária Göntérházáról. Temetése ma 11 órakor lesz a göntérházi temetőben, Hamvait 10 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

más az érintés, a távolság nem.

Na, ez volt tehát akkor a 7 zene száma, amit ugye hallottunk a Moravidéki Magyar Rádióban 8:21 perc. Pontos idő szerda van, és augusztus 5-e. Még egy kis zene következik, méghozzá Michael Jackson lesz itt velünk, meg jön majd Janka és Kristóf is, na utána pedig mi jövünk vissza egy érdekességgel, méghozzá arról, hogyha vitaminokat szedünk, mire is kell figyelni.

Ahogy a vitaminok szedése önmagában még nem jelenti azt, hogy a szervezet megfelelően hasznosítani is tudja őket. A felszívódás több hétköznapi szokás is jelentősen befolyásolhatja. Az egyik ilyen a kávé és a tea fogyasztása, különösen a vas esetében. A kávé klorogénsavva és a tea taninjai gátolhatják a növény eredetű vas felszívódását. Egy étkezés mellé elfogyasztott kávé egyes vizsgálatok szerint akár 60%-kal is csökkentheti annak hasznosulását. Emiatt a vaspótlást vagy vasban gazdag étkezést érdemes legalább egy órával elkülöníteni a kávétól és a teától. A C-vitamin ugyanakkor segítheti a vas felszívódását. Fontos az is, hogy az A, D, E és K vitamin zsírban oldódik, ezért megfelelő felszívódásokhoz szükség van némi zsíradékra. Ezeket a vitaminokat célszerű olyan főétkezéssel együtt bevenni, amely például olívaolajat, avokádot vagy olajos magvakat is tartalmaz. Harmadik fontos tényező az alkohol és a dohányzás. A rendszeres, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás ronthatja több B-vitamin hasznosulását, valamint a zsírban oldódó vitaminok raktározását és aktiválását. A dohányzás pedig fokozza az oxidatív stresszt és növeli többek között a szervezet C-vitamin igényét. Dohányosoknál a nagy dózisú beta-karotin kiegészítők alkalmazása sem ajánlott, mert vizsgálatok összefüggést találtak ezek és a tüdőrák magasabb kockázata között. Röviden, nem csak az számít, milyen vitamint és mennyit szerünk, hanem azt is, mikor, mivel együtt és milyen életmód mellett fogyasztjuk. Úgyhogy, ha próbálunk így is segíteni az egészségünkön, akkor ezekre az alapdolgokra figyeljünk majd oda. Meg a zenére is, mert most jön például a Padőr Szolnoki Péterrel, meg aztán itt lesz majd Presser Gábor is.

Agyán nézze, vagyis a Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy ha tehetjük, akkor 10 és 17 óra közt ne menjünk ki a napra. Tehát amit el akarunk intézni, azt vagy előtte, vagy utána tegyünk, és utána inkább tartózkodjunk bent árnyékos helyen. Ha lehet, ha nem, akkor pedig ugye sok vizet kell fogyasztani. Viszont egyesek kihasználják az ilyen kánikulát is napozásra. Hát akkor szóljunk a napozásról is. Napozással és barnulással kapcsolatban ugye még mindig számos tévhit él, miközben a bőrgyógyászok szerint biztonságos barnulás valójában nem létezik. A barnaság ugyanis nem

Az egészség jele, hanem a bőr védekező reakciója az UV-sugárzás okozta károsodásra. Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy ha nem égünk le, akkor a napozás nem káros. Az UV-sugárzás azonban leégés nélkül is károsíthatja a bőrt, és ennek hatása az évek során összeadódik. Ugyancsak téves az elképzelés, hogy az úgynevezett alapbarnaság majd megvéd a későbbi leégéstől, az így szerzett védelem ugyanis csak minimális. Na, a fényvédő használata fontos, de nem jelent teljes védelmet. Az SPF szám, ugye, elsősorban a leégést okozó UVB sugárzás elleni védelem mértékét jelzi, ezért érdemes széles spektrumú UVA védelemmel is rendelkező készítményt választani. A szakemberek legalább az SPF 30-as fényvédőt javasolnak megfelelő mennyiségben, rendszeresen újrakenve, különösen úszás után. A fényvédelem ráadásul nem merül ki a naptej használatában. Az árnyék, a megfelelő ruházat és a legerősebb napsütés kerülése ugyancsak fontos. Még az ablaküveg sem szűri ki teljesen az UV-sugárzást. És egyébként a Velvet Intervet cikket ugye is arra is felhívja a figyelmet a cikk, hogy Magyarországon az elmúlt 2 évtizedben nagyjából megduplázódott a melanómás esetek száma. Az év 1200-1400 új eset helyett már közel 3000-et regisztrálnak. A melanóma esetében különösen fontos a korai felismerés, ezért a fényvédelem mellett a rendszeres önvizsgálatnak és a bőrgyógyászati szűrésnek is nagy szerepe van. Tehát röviden, a barnulás már önmagában az UV-terhelés jele. A cél ezért nem a biztonságos barnulás, hanem az UV-károsodás lehető legnagyobb mértékű csökkentése legyen. Mi pedig megyünk tovább, jön a Coldplay és a Yellow, meg aztán itt lesz a Sunday Girl is.

Az volt tehát akkor a Sunday Girl felvétele, és 10 perc múlva már 9 óra lesz, amikor pedig majd ugye jön ismét Ádám Faris Doris, és jönnek a friss hírek. Következő órában pedig többek közt ugye a Friss című műsor is jelentkezik, meg mi is várjuk Önöket vissza, úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózás mindenkinek, és szép napot. Maradjanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Lendvai Községi Tanács ma délután folytatja a 2026. július 15-én megszakított 22. soros ülését, amely határozatképtelenség miatt fejeződött be időnek előtte. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepel. Ezen kívül a lendvai idősebb polgárok otthona tanácsába neveznek ki tagot, aki az önkormányzat érdekeit képviseli az intézet tanácsában. Ezek a napirendi pontok a Községi Tanács júliusi levelező ülésén sem kaptak elegendő szavazatot. A 22. soros ülés befejezése után a tanács a második rendkívüli ülésen folytatja majd a munkáját. Napirenden a lendvai egészségház igazgatójának kinevezése szerepel. Ugyanis az egészségügyi minisztériumtól érkezett egy figyelmeztetés, amely szerint az igazgatói pályázat kiírása nem volt összhangban a törvénnyel. Ebből kifolyólag a község vezetősége a községi tanácsnak javasolja a határozat visszavonását. Első lépésként 20%-kal csökkentik a termelést, miközben a szlovén hatóságok döntésére várnak a korlátozások enyhítéséről, de akár teljesen le is állhat a körskói atomerőmű, ha a következő napokban tovább emelkedik a száva vízhőmérséklete. A probléma nem műszaki eredetű, hanem környezetvédelmi előírásokból fakad. Az erőmű hűtésére használt száva vizének hőmérséklete megközelíti azt a határt, amelynél a kibocsátott felmelegedett víz már nem haladhatja meg a megengedett 28 Celsius fokot. Amennyiben a folyó belépő vízhőmérséklete eléri a 25 fokot, az erőmű már csak csökkentett teljesítménnyel üzemelhet. Az erőmű vezetése szerint műszakilag ennél magasabb vízhőmérséklet mellett is biztonságosan tudnák működtetni az erőművet, ehhez azonban a szlovén kormány ideiglenes engedélyére lenne szükség, amely feloldaná a jelenlegi környezetvédelmi korlátozást. Az Országos Munkaügyi Hivatal ma teszi közzé a júliusi regisztrált munkanélküliek számát. Június végén valamivel több mint 42 ezer személy volt hivatalosan munkanélkül Szlovéniában, ami a független állam történetének legalacsonyabb adata. A munkaerőpiacon várhatóan a jövőben is folytatódnak a kedvező tendenciák. A legtöbb jelentkezés a meghatározott idejű munkaviszony lejárta miatt érkezett a hivatalokba. A gyengébb ágazatokban működő munkaadók július 20-ától ismét támogatásokat kaphatnak a rövidített munkaidő keretében, amellyel az állam meg akarja védeni a munkahelyeket. Az UMAR tavaszi gazdasági előrejelzésében úgy becsülte, hogy a regisztrált munkanélküliek száma idén átlagosan 45.100, 2027-ben 44.700, 2028-ban pedig 44.200 lesz. Sport. A Nemzetek Ligájában szerzett harmadik hely után a Nemzetközi Röplabda Szövetség rangsorában a negyedik helyre kúszott fel a szlovén férfi válogatott, míg a női csapat jelenleg a 19. a listán. A szövetség szerint jövőre a női válogatott is szerepelhet a Nemzetek Ligájában.
2: Időjárás.
1: Ma is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Pletovárje között Maribor irányában.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy vidám nyári felvétel érkezik Alex Warrentől. A Grammy jelölt slágerlistás Alex Warren a napokban jelentette be második stúdióalbumát, és bemutatta annak egyik előfutárát is. A Wild Child címre keresztelt korong várhatóan augusztus 28-án jelenik meg, addig pedig itt van az album erősen slágergyanús kislemeze, a Passenger. Az érkező kiadvány előző két előfutára teljes mértékben megágyazott az augusztus 28-án megjelenő új nagylemeznek, amely az amerikai énekes dalszerző egy teljesen más életszakaszát mutatja be. Mikor gyerek voltam, apukám mindig így hívott. Ennek különleges jelentése van számomra, sőt, még magamra is tetováltattam. Az album elkészítése igazi gyógyulás, terápia volt számomra, és egy módja annak, hogy továbbra is egyre jobban megismerjem önmagam. Ez a korong megmutatja, hogy hol tartok ma az életemben. Az első albumomon egy összetört férfit hallhatott a közönség, ehhez képest a Wild Child egy olyan embert mutat be, aki próbál meggyógyulni, mesélte Alex Warren az új albumról. A Passenger című újdonságon az előadó ezúttal is egyszerre állít fókuszba felemelő és szívbe markoló témákat, amelyeknek egytől egyik személyes inspirációja van. Emellett körbenjárja a veszteséget, a gyászt és azt a követő utat is, amelyen az énekes igyekszik navigálni az új életét, és őrzi azokat az útravalókat, amelyeket az édesapja adott neki át élete során. Úgyhogy ismerkedjünk meg! Alex Warren újdonságával, már is jön a Passenger.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.
2: Na ez volt tehát akkor a friss, amit ugye hallhattak már, mint a műsort, és ezt már meg is ismételjük ma 3:42 környékén, tehát 13 óra 45 perc körül. Ha esetleg nem maradtak volna, vagy szeretnék ugye még egyszer meghallgatni, lesz rá lehetőség. Na, mi egy kis zenével folytatjuk, most 9 óra 22 perc, a pontos idő szerda van, augusztus 5-e, ez pedig az MMR.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 0977 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Na és akkor azért ismételjük el még egyszer az üzenet rögzítőt, amit lehet akkor hívni, és lehet, hogy a kérdést feltenni, hogy akkor a tudakozóba vagy lesz rá válasz. Egyébként pedig másra is lehet használni az üzenet rögzítőt, tehát akár például kívánságműsorba zenét kérni, vagy például javaslatokat is lehet mondani. És kétféleképpen lehet bennünket hívni, ugye belföldről vagy Szlovéniából, na akkor úgy kell tárcsázni, hogy 059 09 77 12. Külföldről pedig 00386 59 09 77 12. Van tehát ez a lehetőség, használják ki, éljenek vele. Mi pedig zenével folytatjuk Bay Alex-szel és James Blunt-tal.

Jazz Blunt felvételet hallhattuk tehát, mi pedig most el tudjuk árulni azt is, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban délután 15 órakor, és hát három téma úgy tűnik, hogy biztosan lesz. Az egyik. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án Lendván a Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutamát. A rangos lovas esemény programját, versenyszámait és kísérő rendezvényeit ma a sajtótájékoztatón mutatják be a szervezők. Na a részletekről majd akkor Fticsár Inesz fog beszámolni. Készülnek az idei asszályokozta károkról szóló elsődleges felmérések. A legsúlyosabb érintett térségek a Muravidék, Drávamenti területek, aztán Primorska és Donetszka, valamint Szponyaposzámja térsége, ahol is az egyes növényekben okozott kár mértéke eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet, és több helyette a közelmúltbeli jégesők. Részleteket Jobbágy Klárától hallanak majd a terepjáróban, ez lesz akkor ugye a második téma. És akkor a harmadik. A Szlovén Madártani Egyesület szakemberei és önkéntesei megszámolták a gólyafészkeket. Ebben az időszakban a fészkekben már a fehér gólyafiókák is láthatók. Hogy miként alakult az idei költési időszak? Na azt majd akkor Szabó Szuzi el fogja árulni a terepjáróban. Úgyhogy az a három téma várja majd önöket a terepjáróban délután 15 órakor, de esetleg bővülne a kínálat, arról is majd akkor értesülni fognak. De akkor ez a három téma biztosan. Meg most két zene is biztosan. Jön a Hooligans, meg aztán itt lesz a Rockin' Ball is.

Hát ugye a VB már mögöttünk van, de a FIFA, illetve maga az elnöke az még mindig szolgáltatja a híreket. Most például egy ilyen kapcsolatban. Ugyanis a jordániai Ali bin Al-Hussein herceg, a FIFA korábbi alelnöke és egykori elnökjelöltje súlyos vádakat fogalmazott meg a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel szemben. Állítása szerint a FIFA vezetése nyomást gyakorol és gyakorlatilag zsarolja a kisebb nemzeti labdarúgó szövetségeket, amelyek jelentős mértékben függenek a szervezet pénzügyi támogatásától. Ali szerint a FIFA jelenlegi rendszerében a támogatások könnyen a politikai befolyás eszközévé válhatnak. Azok a szövetségek, amelyek nem követik a vezetés által elvárt irányt, attól tarthatnak, hogy elesnek bizonyos forrásoktól. A jordániai herceg úgy véli, emiatt sok ország képviselője nem mer nyíltan szembeszállni a FIFA vezetésével, vagy kritikát megfogalmazni. A kritika középpontjában a FIFA elnöke Gianni Infantino és az általa kialakított vezetési rendszer áll. Ali bin Al-Hussein szerint a FIFA működése az elmúlt években egyre inkább központosítottá vált, miközben a szervezetnek éppen az átláthatóságot, a függetlenséget és a tagszövetségek egyenlőségét kellene képviselnie. Jordániai herceg jól ismeri a FIFA belső működését, korábban ugye alelnök volt, 2015-ben Sepp Blatter kihívójaként indult az elnökválasztáson, majd a 2016-os választáson is jelöltette magát. Utóbbi voksolást végül Gianni Infantino nyerte meg, ugye. Ali bin Al-Hussein szerint tehát a FIFA pénzügy erejét arra is felhasználja, hogy engedelmességre kényszerítse a kisebb tagszövetségeket, ami szerinte komoly kérdéseket vet fel a világszervezet demokratikus és átlátható működésével kapcsolatban. Egyébként pedig ugye arról is hallhattunk, hogy Gianni Infantino ugye harcban áll most valahogy Szlovén Alexander Čeferinnel is, aki ugye az UEFA elnöke, vagyis egy ilyen FIFA UEFA ellentét is van. Hát meglátjuk, mi sül majd ki belőle. Viszont az biztos, hogy jön a Blue, és tőlük a Hurt Lovers.

Na ez volt akkor a Blue felvétele, és a Hurt Lovers című dalat hallhattuk. Ugye 9:52 perc a pontos idő, szerda van, augusztus 5-e. Hamarosan pedig ismételten jön Farizs Doris, és ugye hozza a friss híreket. Pontban 10 órakor, mi pedig várjuk majd önöket vissza a következő órában. Na de mindjárt itt lesz még velünk Katona Klár és a Tárkányművek is, aztán pedig 10 órakor Farizs Doris.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvényjavaslat tervezetének nyilvános vitája, amely az állami tőke befektetések kezelésének reformját irányozza elő, a végéhez közeledik. A KPK és a Felügyelők Szövetsége nyilvánosan ismertette észrevételeit, míg a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy gondosan megvizsgálja a nyilvános meghallgatás során beérkezett véleményeket és észrevételeket. A törvényjavaslatnak megfelelően a szlovén állami holding nemzeti demográfiai alappá alakítását tervezik, ahol gyakorlatilag az összes állami befektetés tulajdonjoga és kezelése koncentrálódna. A bevételek egy részét a nyugdíj alapfinanszírozására, kisebb részét pedig a hosszú távú gondozásra és a családpolitikára fordítják, míg a vagyonból származó jövedelem egy részét az alap vagyonának felhalmozására kell fordítani. Jelentősen javult a családi vállalkozások hangulata Magyarországon. A KNH nagyvállalati növekedési indexének második negyedéves felmérése szerint a makrogazdasági várakozásokat mérő mutató ismét a pozitív tartományba került, miközben a cégek a következő időszakban növekvő bevétellel, stabil pénzügyi teljesítménnyel és létszámbővítéssel számolnak. A pénzügyi kilátások is javultak. Míg az előző negyed évben a vállalkozások átlagosan 1%-os bevételcsökkentésre számítottak, most már 1,5%-os növekedést várnak. Ez az elmúlt két év második legkedvezőbb eredménye. A felmérés szerint a családi vállalkozások 72%-a a következő 3-5 évben mérsékelt, de stabil pénzügyi növekedést vár. A cégek negyedes stagnálásra számít, és csupán 4%-uk tart jelentősebb visszaeséstől. Makarska után újabb népszerű horvát tengerparti üdülőváros szigorította az éjszakai alkohol árusítást. Split városi képviselőtestülete is elfogadta a korlátozást, így már két jelentős nyaralóhelyen vezettek be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és a szupermarketekben, a benzinkutakon, a piacokon és az automatákból. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, az éttermekre és az éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, kifogásolható viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diokleciánus palotának a védelmét is szolgálja. Sport. Vereséggel térhet haza Örményországból a Celje foci csapata. A Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában az Ararat 2-1-re verte a szlovén bajnokot. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor Celjeben. A hazai bajnokságban a Celje augusztus 15-én érkezik Lendvára, ahol 18 órától a Nafta ellen játszik az ötödik fordulóban.
2: Időjárás.
1: Ma is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Lom és Unec között, továbbá Szénozsécse és Gábor között, Koper felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: That's the way love goes.
1: Vasárnap a Liverpool a Leeds United elleni 4-2-es vereséggel fejezte be az Egyesült Államokban rendezett felkészülési tornát. Vöröseget ezúttal is ugye Szoboszlai Dominik vezette ki csapatkapitányként, aki 68. percben jött le, ekkor még egyébként a Pool vezetett 2-1-re. Az első félidőben az egyik gólt pedig épp Gergesz Milos készítette elő akrobatikus mozdulattal. No, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az amerikai túra után a The Atlantic újságírója James Pierce készített egy rövid interjút Szoboszlaival, amiben pedig rögtön a klubot érintő legégetőbb kérdés került előtérbe. A nyári átigazolások. A klub ugyanis ideig mindössze a spanyol bal szélsőt, a még kevés felnőtt rutinnal rendelkező Victor Muñozt, illetve a 20 éves francia védőt Jeremy Jacquet igazolta le. Utóbbival Virgil van Dijk mellett kezdőjátékosként számolnak Ibrahima Konaté távozása után, csak hogy Jacquet ideig kisebb sérülés miatt nem mutatkozott be a Liverpoolban. Mohamed Salah távozása miatt a szélsőknél is hiány van. A hírek szerint a PSG kétszeres bajnokok ligája győztese, Bradley Barcola a célpont, csak hogy a franciák 150 millió eurót is kérnének érte. A Liverpool pedig 100-nál nem adna többet. A védelemben Jeremy Frimpong az egyedül egészséges jobb hátvéd, és akkor ott van a már említett közép hátvéd poszt, ugye. Na, nemrégiben az angol klubban hosszú távú szerződést aláíró Szoboszlai a kérdésről így vélekedett. Nem azért dolgol eldönteni, hogy kit kell szerződtetnünk, vagy hogy egyáltalán kell-e valakit szerződtetnünk. A magyar válogatott csapatkapitány azonban leszögezte, ha a vezetőség nem igazol újabb játékosokat, akkor a keretnek valami nagyon különlegeset kell véghez vinnie. Szoboszlai ezzel egyértelműen utalt rá, hogy az öltözőben is tudják a játékosok, hogy a keret továbbra is rendkívül vékony, főként a védelemben. Az amerikai túra alatt a Wrexham elleni meccs után Szoboszlai, Curtis Jones és Kostas Tsimikas szólalkozott össze a pályán. Jones dühös volt, mert Szoboszlai nem neki adta a csapatkapitányi szalagot. A média természetesen egyből felfújta, ugyanakkor a játékosok között szent a béke. Közösségi médiában a minap Jones és Szoboszlai közös fotót osztott meg. Na majd ezután jött Szoboszlai elszólása Alex McAllister kapcsán. Az argentin középes egyelőre a megérdemelt pihenését tölti a világbajnokság után, Szoboszlai pedig azt mondta, lehet, hogy visszajön. Na, a sajtó ugye ezt is felkapta, McAllister már a Real Madriddal boronálták valahogy össze. És nem kell mondani, hogy az argentin világbajnok elvesztése mennyire érzékenyé érinteni a klubot. Szoboszlai igyekezett magyarázatot adni a félmondatára. Ilyen az angolom, srácok, nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem az, hogy mikor. Szóval most egyértelművé teszem, a legjobb tudomásom szerint a csapat tagja lesz a következő idényben. Zárásnak pedig természetesen téma volt a csapatkapitány helyettes szerepe is, ami Salah távozásával megüresedett. Szoboszlainak az egyik legnagyobb esélyese, miután a felkészülés alatt hosszabb, rövidebb ideig, mint 3 meccsen volt rajta a Salah Van Dijk hiányában. Szoboszlai szerint a klubnál ez még nem volt téma, de nagyon büszke lenne, ha a Liverpool őt jelölni. Hát, ha őt fogják, a szamarosan majd ki fog derülni. Viszont mi most zenével folytatjuk, 10:23 perc a pontos rő.

1930. augusztus 5-én született ugye Neil Armstrong, amerikai űrhajós, vagyis ezen a mai dátumon pilóta és mérnök, pedig ugye örökre beírta magát az emberiség történetébe. Ő volt az első ember, aki a Hold felszínére lépett. Armstrong már gyerekkorában rajongott a repülésért. Mindössze 16 évesen megszerezte a pilóta engedélyét, és érdekesség, hogy ekkor még autóvezető jogosítványa sem volt. Később haditengerészeti pilótaként szolgált, és a koreai háborúban is több tucat bevetésen vett részt. Ezután tesztpilótaként dolgozott, majd 1962-ben bekerült a NASA űrhajós programjába. Első űrrepülésére 1966-ban került sor a Gemini 8 parancsnokaként. Küldetés során végrehajtottak két űreszköz első sikeres összekapcsolását a világűrben. Nem sokkal később azonban a Gemini irányíthatatlan forgásba kezdett, és Armstrong lélek jelenlétének is köszönhetően sikerült megmenteni a küldetést és a legénységet. A történelmi pillanat pedig 1969. júliusában érkezett el, ugye. Armstrong az Apollo 11 parancsnokaként Buzz Aldrinnel és Michael Collinsen indult a Hold felé. Július 20-án az Eagle Hold Comp az Armstronggal és Aldrinnal leszállt a Nyugalom tengerén. Néhány órával később, július 21-én Armstrong kilépett a Hold Compból, és első emberként a Hold felszínére lépett. Ekkor hangzott el ugye minden idők egyik legismertebb mondata: kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Armstrong és Aldrin körülbelül 2,5 órát töltött a Hold Compon kívül, mintákat gyűjtöttek, fényképeztek és tudományos műszereket helyeztek el. Az Apollo 11 legénysége július 24-én sikeresen visszatért a Földre. Neil Armstrong a történelmi teljesítmény ellenére kerülte a sztár szerepet. 1971-ben elhagyta a NASA-t, majd egyetemi professzorként tanított repülőmérnöki tudományokat. Ritkán adott interjút, és következetesen hangsúlyozta, hogy a Holdra szállás nem egyetlen ember, hanem több százezer ember közös munkának eredménye volt. Neil Armstrong 2012-ben 82 éves korában hunyt el. Armstrong a Holdról magával vitt egy darabot annak a Wright Flyernek a szárnyából és légcsavarjából, amely a Wright fivérek 1903-ban végrehajtották az első irányított motoros repülést. Így mindössze 66 év választott el egymástól az első repülőgép történelmi útját és az ember első lépésének egy másik égi testen. Tehát a Neil Armstrong a mai nap születje 1930. augusztus 5-én született. Mi pedig most megyünk tovább, jön Lóci játszik, meg aztán itt lesz a Pannonia All Stars Orchestra is.

Na, a Pannonian Starsky Orchestra volt ez, Honey and Peter címdalukkal. 10:42 perc lesz hamarosan majd a pontos idő, úgyhogy érkezik egy kis cseresznye szezon, tehát az Azorka lesz itt velünk. Utána pedig akkor meghallgatjuk a gyerek gondolatokat.

0: Szerettek így fodrászhoz járni, vagy hogy kezeli valaki a hajatokat? Az elfogadható a számotokra?
1: Igen. Nekem igen, mert amúgy is szeretem, ha le lesz vágva a hajam.
0: Szereted, hogyha rendezed?
1: Igen.
0: Szép a frizurád is. Illuska, te mondod, hogy nem szeretsz fodrászhoz menni.
1: Én nem is szoktam.
0: Nem is szoktál? Aha.
1: Én sem szeretek fodrászhoz menni, csak az anyukám szokta vágni a hajamat, azt szoktam szeretni.
0: Azt szereted.
2: Én, hogy vágják a hajamat, akkor azt szeretem, de hogyha fésülik, akkor azt nem, mert akkor nagyon húzzák. De én olyan fésűvel fésülködök, ami nem húzza, de csak egyetlen fésű van olyan.
0: Nem egyenes hajról van szó, nem egyenes a hajat, hanem inkább ilyen hullámos vagy göndöresebb, ugye?
2: Igen.
0: Ez biztos, hogy nem egyszerű fésülni. Naponta fésülöd?
2: Igen.
0: Naponta ki van akkor fésülve? Persze, hogyha egy bekócosodik, vagy elfekszed éjszaka, akkor nyilván nehezebb kifésülni. Ki tudja a legjobban kifésülni a hajadat? Egyedül vagy van valaki a családból, aki szívesen hozzálát?
2: Hát az anya, hogyha megkérem, akkor szívesen fésüli, de én sose szoktam megkérni.
0: Inkább egyedül kifésülöd?
2: Igen.
0: Az milyen érzés?
2: Jó.
0: Ez egy masszázs is akkor a fejnek. Szerettek fésülködni?
2: Igen. Nekem van egy saját kis fésülő.

Na, Vénusz volt ez, és ugye egy régi klasszikus tőlük, most már így is lehet mondani, hogy a kocka has szólt a Monobiliki Magyar Rádióban. 10:50 perc, a pontos idő szerda van, és augusztus 5-e, úgyhogy még egy kis zene következik itt az MMR-en, 11 órakor pedig jön Faris Doris friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A második világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából tegnap a Muraszombatban megrendezett ünnepségen a résztvevők hangsúlyozták a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságát. Beszédében a Szlovén Roma Szövetség elnöke József Horváth Muc hangsúlyozta, hogy a romák elleni népirtásról szóló viták nem csupán történelmi kérdések, hanem közvetlenül befolyásolják az emberi jogok megértését, a történelmi emlékezetet és a roma közösség mai helyzetét. Az ünnepség alkalmából beszélgetést is tartottak, 35 évvel a függetlenség után a roma közösség a népirtás emléke és a társadalmi egyenlőség kérdése között címmel. Vera Oszolnik Klopcsics, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek védelmének szakértője elmondta, hogy a múltbeli események ismerete kulcsfontosságú, mivel csak így lehet megakadályozni, hogy a hasonló cselekmények ne forduljanak elő újra. A parlament szeptember 1-ére tűzte ki a Szlovénia fejlődését szolgáló szükségállapoti törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírására irányuló kérelem aláírás gyűjtésének kezdetét. A népszavazás kezdeményezői október 5-ig gyűjthetnek aláírásokat, olvasható a parlament honlapján. A közelgő energiaválságra való tekintettel a törvény alacsonyabb áfát irányoz elő az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat is hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták az adók és a társadalombiztosítási járulékok területén, például a társadalombiztosítási járulékok korlátozását, valamint az egészségügy és a nyugdíjak terén. A gazdaság pozitívan reagált a jogi megoldásokra, míg a szakszervezetek, amelyek a jogi tartalom nagy részét erősen bírálták, a civil társadalom és az ellenzék támogatásával kezdeményezést nyújtottak be a parlamentnek egy későbbi törvényhozási népszavazás kiírására. Több tényező befolyásolja, hogy a következő órákban le kell kapcsolni a paksi atomerőmű utolsó működő turbináját is, mondta a magyar miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a pénteki hideg fronttal 5-6 mm csapadék érkezhet, ami a magyarországi súlyos, aszályhelyzeten érdemben nem segít. De az ausztriai Dunavízgyűjtő területeken jelentősebb eső várható, ami szerinte rendkívül fontos lenne a folyó vízszintjének emelkedése miatt. Hozzátette, hogy a már leállított turbinák újraindításáról csak akkor lehet dönteni, ha szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Kiemelte, hogy a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz, ma és holnap 17 és 22 óra között továbbra is szüneteltetik a vasúti teherszállítást. A számítások szerint ezzel az esti csúcs időszakban 60-90 megawatt terhelést vesznek le az energiahálózatról. Sport. Muraszombatban rendezik ma a női foci csapatok kvalifikációs tornájának második fordulóját. A bajnokok ligájára szóló elődöntőben 18 órától a Mura Nona és a román Farul Constanta együttes csap össze a továbbjutásért.
2: Időjárás.
1: Ma is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Lom és Unec között Koper felé.

Egy-két programot azért tudunk ajánlani most a figyelmükbe, például a Székelyföld hangja. Fellépő Pro Music, a kamarakórus, egyházi és világi műveket lehet tőlük hallani. Mikor és hol? Augusztus 7-én, pénteken, 19 óra 30 perckor, tehát fél 8-kor a Domonkosfai portán. Augusztus 8-án, szombaton, 18 óra 20 perctől lentiben a templomban. Augusztus 9-én, vasárnap pedig 10 órától Szent Lászlón a falu otthonban. Ezt mindenképp akkor tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Illetve buzaadományi gyűjtési akció is még mindig zajlik, úgyhogy itt is még akkor lehet adakozni. Moravidéki magyarok 2026-ban is ugye megszervezik a buzaadományok gyűjtését. Központi gyűjtés helyszíne, Moravidéki mintagazdaság Bán után. No és a gyűjtési időpontok ugye június 29-én kezdődött, egészen augusztus 20-áig 8 és 15 óra között lehet akkor leadni a buzaadományt. Bővebb információt pedig lehet telefonon kérni, 031-201-188 a telefonszám. Érkezik a Noah Angels, aztán jövünk is vissza.

Na és akkor még két programra felhívjuk a figyelmüket. Egyébként számos program lesz ugye a következő napokban, de az egyik, az a Sanovci Község Önkormányzat a 22. község ünnep alkalmával szeretettel vár mindenkit község elismerések átadásával egybekötött központi ünnepi rendezvényre, amely pedig augusztus 8-án, tehát szombaton 16 órakor a Sanovci üzleti zónában rendezvényre.

délben. 13:30-től musicalek, operettek, Lóhátról. Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház érkezik, ugye? 14:30-tól Csikós bemutató. Tóth Lajos lesz majd az, aki erről gondoskodik. Itt lesz Hamza Viktória is, aki a lovak nyelvén bánik a lovakkal, bemutatja ezt a különös módszert is, amit már egyre többen próbálnak követni. 15:30-kor. Tambora zenekar is lesz, méghozzá akkor Prive Tambora zenekar 16:00-kor. 17:00-kor díjlovas bemutató lesz, Állami Mínesgazdaság érkezik Szilvásváradról, majd Puszta Ötös bemutató 17:30-kor. A döntő futam és díjkiosztó 18:00-tól veszi kezdetét. Nemzetébresztő gála koncert, Lovas Rock Musical, Széchenyi produkció, ez 19:30-kor, na 20:30-től pedig zenés mulatság a Dual Savanna zenei együttese. Úgyhogy nyerekbe Muravidék, 10. Muravidéki vágta, augusztus 8-án Lendvár, aki teheti, mindenképp legyen ott. Mester és tanítványai pedig már jönnek is, meg itt lesz Margaret Island is.

Hajnalban már ugye említettük és felhívtuk rá a figyelmet, és ez így lesz a következő napokban, és úgyhogy azért elmondjuk még egyszer, hogy Endre község értesíti a polgárokat, hogy a várható magas hőmérsékletek miatt ugye a Lucka-Pravica téren zajló útépítési munkálatok a következő napokban már reggel 5 órakor megkezdődnek, ezért kérik szíves megértésüket az esetleges korábban jelentkező zajhatások miatt, de egy-két napig akkor ez most így lesz, úgyhogy erre kell számítani. Mi pedig megköszönjük a figyelmüket, és hogy a Muravidéki Magyar Rádióval tartottak a délelőtt folyamán. Tegyék ezt mindenképp délután is, és maradjanak a társaságunkban. Na délelőtt kik voltunk önökkel? Tolma Robi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Farizs Doris szerkesztette. És Farizs Doris hamarosan még érkezik, mert ugye várja majd önöket a Déli Krónika. És a délutáni műsorvezető is, Göncz Tamara. Úgyhogy jó kezekben lesznek, hallgassák az MMR-t, szép délutát, és jó rádiózást mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A lendvai községi tanács ma délután folytatja a 2026. július 15-én megszakított 22. soros ülését.
1: A II. Világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából tegnap Muraszombatban ünnepséget rendeztek.
2: A Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvényjavaslat tervezetének nyilvános vitája a végéhez közeledik.
1: Akár teljesen le is állhat a körskói atomerőmű, ha a következő napokban tovább emelkedik a száva vízhőmérséklete.
2: Több tényező befolyásolja, hogy a következő órákban le kell lekapcsolni a paksi atomerőmű utolsó működő turbináját is.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A lendvai községi tanács ma délután folytatja a július 15-én megszakított 22. soros ülését, amely határozott képtelenség miatt fejeződött be időnek előtte. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepel. Ezen kívül a lendvai idősebb polgárok otthon a tanácsában neveznek ki tagot, aki az önkormányzat érdekeit képviseli majd az intézmény tanácsában.
2: Ezek a napirendi pontok a községi tanács júliusi levelező ülésén sem kaptak elegendő szavazatot. A 22. soros ülés befejezése után a tanács a 2. rendkívüli ülésen folytatja munkáját. Napirenden a lendvai egészségház igazgatójának kinevezése szerepel. Ugyanis az egészségügyi minisztériumtól érkezett egy figyelmeztetés, amely szerint az igazgatói pályázat kiírása nem volt összhangban a törvénnyel. Ebből kifolyólag a község vezetősége a községi tanácsnak javasolja a határozat visszavonását.
1: A II. Világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából tegnap a Muraszombatban megrendezett ünnepségen a résztvevők hangsúlyozták a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságát. Beszédében a Szlovén Roma Szövetség elnöke József Horváth Muc hangsúlyozta, hogy a romák elleni népirtásról szóló viták nem csupán történelmi kérdések, hanem közvetlenül befolyásolják az emberi jogok megértését, a történelmi emlékezetet és a roma közösség mai helyzetét.
2: Az ünnepség alkalmából beszélgetést is tartottak. 35 évvel a függetlenség után a roma közösség a népirtás emléke és a társadalmi egyenlőség kérdése között címmel. Vera Oszolni Klopcsics, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek védelmének szakértője elmondta, hogy a múltbeli események ismerete kulcsfontosságú, mivel csak így lehet megakadályozni, hogy a hasonló cselekmények ne forduljanak elő újra.
1: A parlament szeptember 1-jére tűzte ki a Szlovénia fejlődését szolgáló szükségállapoti törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírására irányuló kérelem aláírás gyűjtésének kezdetét. A népszavazás kezdeményezői október 5-éig gyűjthetnek aláírásokat, olvasható a parlament honlapján.
2: A közelgő energiaválságra való tekintettel a törvény alacsonyabb áfát irányoz elő az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat is hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták az adók és a társadalombiztosítási járulékok területén, például a társadalombiztosítási járulékok korlátozását, valamint az egészségügy és a nyugdíjak terén. A gazdaság pozitívan reagált a jogi megoldásokra, míg a szakszervezetek, amelyek a jogi tartalom nagy részét erősen béreltek, a civil társadalom és az ellenzék támogatásával kezdeményezést nyújtottak be a parlamentnek egy későbbi törvényhozási népszavazás kiírására.
1: A Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvényjavaslat tervezetének nyilvános vitája, amely az állami tőkebefektetések kezelésének reformját irányozza elő, a végéhez közeledik. A KPK és a Felügyelők Szövetsége nyilvánosan ismertette észrevételeit, míg a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy gondosan megvizsgálja a nyilvános meghallgatás során beérkezett véleményeket és észrevételeket.
2: A törvényjavaslatnak megfelelően a Szlovén Állami Holding Nemzeti Demográfiai Alappá alakítását tervezik, ahol gyakorlatilag az összes állami befektetés tulajdonjoga és kezelése koncentrálódna. A bevételek egy részét a nyugdíjalap finanszírozására, kisebb részét pedig a hosszú távú gondozásra és a családpolitikára fordítják, míg a vagyonból származó jövedelem egy részét az alapvagyonának felhalmozására kell fordítani.
1: Első lépésként 20%-kal csökkentik a termelést, miközben a szlovén hatóságok döntésére várnak a korlátozások enyhítéséről. De akár teljesen is leállhat a körskói atomerőmű, amennyiben a következő napokban tovább emelkedik a száva vízhőmérséklete. A probléma nem műszaki eredetű, hanem a környezetvédelmi előírásokból fakad.
2: Az erőmű hűtésére használt száva vizének hőmérséklete megközelíti azt a határt, amelynél a kibocsátott felmelegedett víz már nem haladhatja meg a megengedett 28 Celsius fokot. Amennyiben a folyó belépő víz hőmérséklete eléri a 25 fokot, az erőmű már csak csökkentett teljesítménnyel üzemelhet. Az erőmű vezetése szerint műszakilag ennél magasabb vízhőmérséklet mellett is biztonságosan tudnának működni. Ehhez azonban a szlovén kormány ideiglenes engedélyére lenne szükség, amely feloldaná a jelenlegi környezetvédelmi korlátozást.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Több tényező befolyásolja, hogy a következő órákban le kell lekapcsolni a paksi atomerőmű utolsó működő turbináját is, mondta a magyar miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a pénteki hideg fronttal 5-6 mm csapadék érkezhet, ami a magyarországi súlyos aszályhelyzeten érdemben nem segít.
2: De az ausztriai Dunavízgyűjtő területeken jelentősen eső várható, ami szerinte rendkívül fontos lenne a folyó vízszintjének emelkedése miatt. Hozzátette, hogy a már leállított turbinák újraindításáról csak akkor lehet dönteni, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Kiemelte, hogy a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Ma és holnap 17 és 22 óra között továbbra is szüneteltetik a vasúti teherszállítást. A számítások szerint ezzel az esti csúcsidőszakban 60-90 megawatt terhelést vesznek le az energiahálózatról.
1: Makarska után újabb népszerű horvát tengerparti üdülőváros szigorította az éjszakai alkoholárusítást. Split városi képviselőtestülete is elfogadta a korlátozást, így már két jelentős nyaralóhelyen vezettek be hasonló intézkedést.
2: A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és a szupermarketekben, a benzinkutakon, a piacokon és az automatákból. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, az éttermekre és az éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, kifogásolható viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diocletianus palotának a védelmét is szolgálja.
0: Sport.
1: Vereséggel térhet haza Örményországból a Celje foci csapata. A Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában az Ararat 2-1-re verte a szlovén bajnokot. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor Celjeben. A hazai bajnokságban a Celje augusztus 15-én érkezik Lendvára, ahol 18 órától a Nafta ellen játszik az ötödik fordulóban. Muraszombatban rendezik ma a női foci csapatok kvalifikációs tornájának második fordulóját. A Bajnokok Ligájára szóló elődöntőben 18 órától a Mura Nona és a román Farul Costanta együttes csap össze a továbbjutásért. A Nemzetek Ligájában szerzett harmadik hely után a Nemzetközi Röplabda Szövetség rangsorában a negyedik helyre kúszott fel a szlovén férfi válogatott, míg a női csapat jelenleg a 19. a listán. A szövetség szerint jövőre a női válogatott is szerepelhet a Nemzetek Ligájában.
2: Időjárás. Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hegyvidéken megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Móravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorányszkói pálya forgalma a Karavankák alagút előtt Ausztria irányában.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Torma Robi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és egy Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Eriktől szólt a Gondolj rám, szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, szerda van, augusztus 5-e, és hát egy körülbelül 7 perccel vagyunk fél egy előtt, úgyhogy egy kicsivel korábban köszönünk ma, mind ahogy megszokhatták, de azért reméljük, hogy mindenkinek eddig csodásan telt ez a szerdai nap, és hogy még szebben fog telni egyébként, mert amit biztosan tudunk állítani, hogyha a Muravidéki Magyar Rádióval tartanak, akkor semmiképp sem fognak unatkozni a délutáni órákban. Lesz itt rengeteg jó zene és rengeteg jó műsor. Ha minden igaz, akkor pedig vár ránk egy egyórás slágerkívánság is 4-től 5-ig, úgyhogy majd számítunk telefonhívásaikra és természetesen zenekéréseikre. És ha már zenem, akkor érdemes elmondani azt is, hogy egyébként a délutáni zenei szerkesztő nem más, mint Györkös Korán, aki a délutáni műsor hangtechnikusa is egyben. Aztán a híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, a műsorvezető pedig Könc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy reméljük, hogy ha tehetik, akkor majd velünk tartanak. Addig is viszont jó muzsikából nem lesz hiány, érkezik a Mi maradunk Heinz Biga Gábortól.

Kedves hallgatóink! Heti népzenei adásunkban ezúttal Gubinec Ákos, zalai származású junior primadíjas népdalénekest mutatjuk be, Határtalan férfiének című dupla albumának felvételeiből válogatva. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
2: Augusztus 5-e van, szerda, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss időjárás jelentését hallhatják. Elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy milyen időjárás vár ránk a mai nap folyamán, illetve a következő napokban. Délután nagyrészt derült lesz az idő, a hegyek felett gomoly felhők képződnek, és elszórtan záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 34 és 39 Celsius fok között alakul. Holnap többnyire derült idő várható. Délután az alpesi térségben elszórtan hőzivatarok alakulhatnak ki. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A tengermellék egyes részein és a nagyobb városokban kissé 20 Celsius fok felett is lehet ez. A nappali csúcsértékek pedig akkor elérik a 33-tól 38 fokot is akár. Pénteken észak felől megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki. Megélénkül az északkeleti szél, a tenger melléken pedig gyenge búra fúj majd. Enyhül a hőség, különösen a szárazföld belsejében. Szombaton fokozatosan tisztul az idő, délután, illetve az égbolt, délután a hegyvidéki területeken előfordulhat egy-egy rövid zápor, és egyébként az eddigi figyelmeztetések a hőségre és erdőtüzekre vonatkozóan továbbra is érvényben vannak, vagyis Szlovénia nagy részének síkvidéki területein ma és holnap is tartósan magas hőterhelés várható, illetve a természetes környezetben kialakuló erdőtüzek miatt nagyon magas kockázati szintet hirdettek ki a tengermellék egyes részein, míg az ország többi részén magas a kockázat mértéke. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ugyanis most is már borzasztó meleg van, lent van 34 fokos jelen pillanatban, ez szintén így van a közeli Muraszombatban és egyébként Mariborban is. Celje 35 fokos, Ljubljana 34, Novomesto 35, Koper 34, Kredari pedig 19 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül, a maximum hőmérséklet pedig döntően 39-40 fok körül lesz. Késő este általában 25-32 fokot mérhetnek majd. Aztán holnap, azaz csütörtökön, többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, illetve zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen meg is élénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható egyébként a holnapi nap folyamán. Aztán pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar is. Szombaton pedig a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatnak, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Délután már egyébként nem valószínű csapadék. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarország szerte is. Lenti 37 fokos jelen pillanatban, ez Zalaegerszegen is így van, és Nagykanizsa is 37 fokos, Szentgotthárd 36, Szombathely 37, Budapesten pedig 38 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A Steyr autópályán a Ljubljana felé vezető oldalon a Golorebro alagút előtti forgalmi sávot egyébként jármű meghibásodás miatt lezárták. Aztán a Goránszkói autópályán a Karavanki alagút előtt Ausztria felé 3 kilométeres hosszban állnak az autósok, és akadozik a forgalom a tenger melléki autópályán is, Unec és Posztolyna között Koper felé, Razdörtő és Posztolyna között Ljubljana felé, Logatec és Vörknika között Ljubljana felé. A Steyr autópályán a Zima pihenőhely és a Pletovárja között Poletovária alagút között Maribor felé, illetve a Tepányi pihenőhely és a Kolorebro alagút között Ljubljana felé. Valamint még az utakon Smárje Koper, Bohinska Bela Bled és Lesce Bled szakaszokon. Egyébként pedig újra megnyitották a Störmec-Mangart utat is, ami pedig a rendőröket illeti. Ők ma Muravidék teljes területén végeznek sebességmérést, úgyhogy bárhol találkozhatnak radarral. Ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
3: MMR. A zene összeköt.

Irány a légió, ez volt a bombon dal, hamarosan pedig folytatjuk továbbra is zenékkel, de ha már egyszer zene, akkor egyébként érdemes megemlíteni, hogy augusztus 1-én premierelt a Fran Palermo legújabb videóklipje, a Murmur című daluk, ami egyébként a legújabb albumukon is helyet kap, ami ugye a Murmur of Popping Jays címre hallgat. Úgyhogy ha bárki szereti a zenekarnak a munkásságát, akkor érdemes ezt lecsekkolni, a YouTube-on elérhető, és ugyebár a másabb zenei platformokon is, vagyis Spotify-on, Deezer-en, és ha minden igaz, akkor Apple Music-on is, augusztus 1-től pedig akkor már a videoklip is elérhető, úgyhogy ebbe is bátran tekintsenek bele. Egyébként, hogyha egy gyorsan beletekintünk a komment szekcióba, akkor vannak itt olyan hozzászólások, hogy a korai Pink Floydot és Syd Barrettet idéz, úgyhogy ha esetleg valaki még nem ismerné a Fran Palermo zenéjét, de Syd Barrett, illetve a Pink Floyd zenéjét kedveli, akkor mindenképpen érdemes lecsekkolni, már ezért is lehet, hogy pont így fogják megtalálni az új kedvenc zenekarukat. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, érkezik a Republic, és a jöhet a Boom Boom Boom.

Ha elfogy a levegő, ez volt László Attila dala. Hát reméljük, hogy nálunk nem fog elfogyni a levegő, annak ellenére, hogy ugye, ahogy ezt már pontban egy órakor említettük, az esős időszak előtt még bőven lesz részünk melegben. Ma teljesen pontosan 33-38 fok között lesz a csúcshőmérséklet, úgyhogy egy újabb forró délutánra készülhetünk. De még mielőtt folytatnánk jobbnál jobb zenékkel itt a Muravidéki Magyar Rádióban, érkezünk egy kis érdekességgel, ugyanis már említettük megjelenése előtt, hogy a Minyonok és a Szörnyek július 1-től látható a mozikban, mind a hazai mozikban, mind pedig a magyar mozikban, hogy pontosítsunk. És egyébként a játék ideje 90 perces, ha pedig valaki szeretné megnézni, akkor azt megteheti akár már ma is, például Muraszombatban a Cineplexben, ott 17 óra 40 perckor kezdik vetíteni, tehát a Minyonok és Szörnyek című filmet szlovén szinkronnal. És ha már egyszer a Minyonokról beszélünk, akkor kis érdekesség, hogy körbe ment egy olyan hír, hogy Grúnak a gonosztevő ellenes liga engedélye, amit az egyik Despicable Me filmben kapott, most lejárt, teljesen pontosan 2026. január 31-én járt le ez a bizonyítványa neki, és úgy tűnik, hogy most már újra lehet aljas, ugyanis az eredeti címek, ugye a Gru filmeknek az volt, hogy Despicable Me, avagy Aljas Én, ha magyarra fordítjuk, úgyhogy 2026-ban lehet, hogy majd kapunk egy újabb, nem csak Minion filmet, hanem Gru filmet is majd, amiben a fő gonosz újra gonoszkodik majd. Addig is viszont, ha tehetik, akkor érdemes megtekinteni a legújabb Minyonok filmet, tehát a Minyonok és a Szörnyeket, ami már elérhető a hazai és a magyar mozikban is. Ha van idejük és kedvük, akkor akár az unokákkal, gyermekekkel el lehet látogatni egy közös mozizásra. Mi pedig akkor folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik Kovácsovics, Fruzsina és a Napsugár.

0: Friss. Zenei újdonságok. I know these
1: things aren't typical. Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy vidám nyári felvétel érkezik Alex Warrentől. A Grammy jelölt slágerlistás Alex Warren a napokban jelentette be második stúdióalbumát, és bemutatta annak egyik előfutárát is. A Wild Child címre keresztelt korong várhatóan augusztus 28-án jelenik meg, addig pedig itt van az album erősen slágergyanús kislemeze, a Passenger. Az érkező kiadvány előző két előfutára teljes mértékben megágyazott az augusztus 28-án megjelenő új nagylemeznek, amely az amerikai énekes dalszerző egy teljesen más életszakaszát mutatja be. Mikor gyerek voltam, apukám mindig így hívott. Ennek különleges jelentése van számomra, sőt, még magamra is tetováltattam. Az album elkészítése igazi gyógyulás, terápia volt számomra, és egy módja annak, hogy továbbra is egyre jobban megismerjem önmagam. Ez a korong megmutatja, hogy hol tartok ma az életemben. Az első albumomon egy összetört férfit hallhatott a közönség, ehhez képest a Wild Child egy olyan embert mutat be, aki próbál meggyógyulni, mesélte Alex Warren az új albumról. A Passenger című újdonságon az előadó ezúttal is egyszerre állít fókuszba felemelő és szívbe markoló témákat, amelyeknek egytől egyik személyes inspirációja van. Emellett körbenjárja a veszteséget, a gyászt és azt a követő utat is, amelyen az énekes igyekszik navigálni az új életét, és őrzi azokat az útravalókat, amelyeket az édesapja adott neki át élete során. Úgyhogy ismerkedjünk meg! Alex Warren újdonságával már is jön a Passenger.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! A lendvai községi tanács ma délután folytatja a július 15-én megszakított 22. soros ülését, amely határozatképtelenség miatt idő előtt fejeződött be. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepel. Ezen kívül a lendvai idősebb polgárok otthona tanácsába neveznek ki tagot, aki az önkormányzat érdekét képviseli az intézet tanácsában. Ezek a napi rendi pontok a Községi Tanács júliusi levelező ülésén sem kaptak elegendő szavazatot. Ma délután, azonnal a 22. soros ülés befejezése után a lendvai községi tanács a második rendkívüli ülésen folytatja munkáját. Napirenden a lendvai egészségház igazgatójának kinevezése szerepel. Pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amellyel a lendvai községi tanács pozitívan véleményezte az igazgatójelölt kinevezését. Ugyanis az egészségügyi minisztériumtól érkezett figyelmeztetés szerint az igazgatói pályázat kiírása nem volt összhangban a törvénnyel. Ebből kifolyólag a község vezetősége a községi tanácsnak javasolja majd a határozat visszavonását. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hét hétfőre és kedre Rufu Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány az augusztus 10-i, 11-i plenáris ülésen 10 előterjesztést javasol napirendre venni. A napirend egyik legfontosabb pontja a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése lehet. A javaslat szeptember 1-től a jelenlegi 5% helyett 0%-os áfakulcsot alkalmazna az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre. Orosz rakéta és drón támadásokban legalább 17 ember meghalt, további több tucat pedig megsebesült Kijevben és az azt körülvevő térségben az éjszaka folyamán, közölték a hatóságok szerdán. Kijev katonai közigazgatása közölte, hogy a rakéta és drónzápor lakóházakat és több raktárépületet talált el. Kijev az elmúlt hónapokban sürgette szövetségeseit, hogy biztosítsanak több amerikai gyártmányú Patriot elfogó rakétát, mivel Oroszország a ballisztikus rakéták bevetését fokozta, több mint 4 évvel a teljes körű invázió kezdete után. 15 év után először havazott Új-Zéland fővárosában. A The Guardian beszámolója szerint a hőmérséklet a napokban kezdett zuhanni, mi alatt antarktiszi hideg hullám telepedett a térségre. A front kedden érkezett meg, így az ország nagy részén fagyos időre, fagyokra, havazásra, jégesőre és csípős hideg szélre ébredtek. A hideg szerda reggel is kitartott. A déli sziget 3 településén -9 Celsius fokot mértek. Néhány autópályát lezártak, míg az északi sziget keleti partvidékének egyes részein sűrű jégeső esett. A helyi médiában megjelent videófelvételek alapján a lakosok a város utcáin snowboardoztak, egy különösen merész síelő pedig a Baldwin Street-en siklott végig, amelyet a Guinness Rekordok könyve a világ legmeredekebb utcájaként tart számon.
2: Időjárás.
1: Ma is napsütéses időnk lesz, legfeljebb a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Kora délutánra 33-38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez. A távolabbra tartók figyelmébe az élénk átmenő forgalom miatt 3 kilométeres gépkocsi sor torlódott össze a Karavankákhágó alagútja előtt Ausztria irányában.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki magyar.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

14 óra 25 perc a pontos idő, és bár nem mondhatjuk el, hogy egy legfrissebb hírrel érkezünk, azért mégiscsak valamennyire még frissnek minősül az, hogy 144 évnyi munka után végre elkészült a barcelonai Sagrada Familia. Az építkezés egyébként 1882-ben kezdődött Antoni Gaudi tervei alapján, a folyamatot pedig a polgárháborúk, finanszírozási nehézségek, valamint a kivitelezéshez több mint egy évszázadot igénylő rendkívül összetett terv is hátráltatta. A bazilika a világ egyik leghíresebb és leghosszabb ideje zajló építési projektjévé vált, az épület pedig idén készült el teljesen. A központi Jézus Krisztus torony utolsó elemét teljesen pontosan 2026. február 20-án helyezték a helyére, ezzel pedig a templom elérte teljes 172,5 méteres magasságát, és a világ legmagasabb templomává vált. A kéztornyot június 10-én, Antoni Gaudi halálának 100. évfordulóján 14. Leó pápa szentelte fel és áldotta meg egyébként. És bár hátra van még néhány évnyi díszítő munka és egyéb munkálatok, nem szerkezeti jellegű feladat, a Jézus Krisztus torony elkészülte a bazilika hivatalos befejezését és Gaudi eredeti elképzelésének megvalósulását jelenti. Így aztán sokan úgy érzik, hogy alkotójaim már békében nyugodhat. Gaudi egyébként már a kezdetekben tudta, hogy nem fejezheti be remek művét, amíg még él ugyebár, ám ahogy a Bau Arts magazin fogalmazott, halála után is élt tovább és csendben munkálkodott az őt követő építészek elméjében, azon tervezők és mesteremberek generációiban, akik az ő elképzeléseihez hűen folytatták a bazilika építését. Biztosak vagyunk benne, hogy a külső megjelenés tekintetében már nagyon közel járunk az ő terveihez, nyilatkozta a CNN-nek Mauricio Cortez, a munkálatokat irányító mexikói építész. A belső tér esetében, mivel azt nem határozta meg részlegesen, illetve részletesen, nagyobb tér nyílik az értelmezésre. Egy biztos, hogy a Sagrada Familia csodálatra méltó építmény, az pedig, hogy most már 144 év elteltével elmondhatjuk, hogy külsejét olyan formájában láthatjuk, mint ahogy annak idején megálmodták, már egy kis siker önmagában. A negatív hírekkel teli mindennapjainkban jó néha valami pozitívról is hallani. És ha befejezték a belső munkálatokat, akkor lehet, hogy még mi is majd meg tudjuk látogatni a következő években. Minden esetre ennyit a Sagrada Familiáról, folytatjuk tovább zenékkel, érkezik Titán és a Te és Én című dala.

A Maroon 5-tól szólt a Daylight, és ha már pozitív hírek, akkor érkezünk egy újabbal a nagyvilágból. A Faster Love ugyanis megírta, hogy április 18-ától kezdve minden New York-i gyermek, aki nevelőszülői gondozásba kerül, megfelelő utazótáskát kap, nem pedig szemetes zsákot. New York állam elfogadta most már hivatalosan is az S3781 számú szenátusi törvényjavaslatot, amely előírja, hogy a nevelőszülői gondozásba kerülő gyermekeknek megfelelő podgyászt, nem pedig szemetes zsákot kell adniuk a holmiuk tárolására költözéskor. A törvényjavaslatot egyébként már 2025. decemberében írták alá. Április 18-tól pedig minden New York államban nevelőszülői gondozásba kerülő vagy azon belül költöző gyermeknek megfelelő podgyászt kell biztosítani. A gyermek és családügyi szolgálat felelős ezek elosztásáért, az éves jelentéstétel pedig biztosítja az elszámoltathatóságot. Ez azért is jó hír, mert a holmik szemetes zsákban történő szállítása fokozhatja a traumát és a szégyent egy amúgy is stresszes átmeneti időszakban a gyermekek életében. A megfelelő podgyász biztosítása pedig a gyerekeknek az első naptól kezdve megadja a tiszteletet, a biztonságérzetet és megmutatja nekik, hogy igenis, ők is fontosak, annak ellenére, hogy nincs kihez fordulniuk minden egyes pillanatban az életben. Úgyhogy ez még egy kis pozitív hír így a mai nap folyamán, mi pedig folytatjuk tovább zenékkel, érkezik a Well Hello és a Gyere és táncolj!

Mi amor, ez volt dr. Mátyás és a Valmár közös dala, mi pedig folytatjuk még zenékkel háromig, amikor aztán várja majd önöket a mai terepjáró méghozzá három témával. De hogy melyek is lesznek ezek pontosan, lássuk. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án Lendván a Muravidéki Vágtát, ahogy azt jól tudhatjuk, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutamát. A rangos lovas esemény programját, versenyszámait és kísérő rendezvényeit ma sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők. A részletekről Ticserines számol be a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán készülnek az idei asszály okozta károkról szóló elsődleges felmérések is. A legsúlyosabban érintett térségek a Muravidék, a drávamenti területek, aztán Primorska és Dolenszka, valamint Podnyeposzaje térsége, ahol is az egyes növényekben okozott kár mértéke eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet és több helyütt a közelmúltbéli jégesők. Részleteket Jobbágy Klárától hallanak. Végül pedig a Szlovén Madártani Egyesület szakemberei és önkéntesei megszámolták a gólyafészkeket. Ebben az időszakban a fészkekben már a fehér gólyafiókák is láthatók, de hogy miként alakul az idei költési időszak, annak Szabó Szuzi járt utána. A részleteket a mai terepjáró harmadik, azaz utolsó témájában hallhatják majd. Ha érdeklik önöket a részletek bármelyik témából, akkor tartsanak velünk háromkor, ugyanis várja önöket a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában tartották meg ma délelőtt a jubileumi 10. Moravidéki Vágta sajtótájékoztatóját. A szervezők ismertették az augusztus 8-ai rendezvény programját, a versenyszámokat, valamint a kísérő programokat. A részletekről Fticser Inés számol be.
1: A jubileumi rendezvény ismét több szervezet összefogásával valósul meg. A szervezők szerint ez az együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy a Moravidéki Vágta mára a térség egyik meghatározó lovas rendezvényévé vált. Erről elsőként Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke beszélt.
2: Az MMNK nagy megtiszteltetésben lehet része, hogy a 10. jubileumi vágtát ki tudjuk vitelezni, és nagyon reméljük, hogy a tavalyi színvonalt fölül tudjuk múlni. Amit meg kell, hogy mondjak, az az, hogy a vágta közös erővel van kivitelezve a pénzügyi oldalon, a magyar kormány által a Bethlen Gábor alapon keresztül érkező támogatáson kívül az MMNK, az MNMI természetesen a támogatók is, és a Lóbarátok Egyesület is hozzájárul ahhoz, hogy a összköltségeket elő tudjuk teremteni. A vágta előreláthatólag költségei 50 000 euróra fognak rúgni.
1: Az idei vágtán közel 20 lovas áll rajthoz 5 versenykategóriában. A nemzetiségi futamban 9 település képviselői mérik össze tudásukat. Emellett póni futamokat, szlovén futamot és kishuszárvágtát is rendeznek. A részleteket Bíró József, a Lóbarátok Egyesületének elnöke ismertette.
3: Nemzeti futamban idén 9 lovas áll rajthoz. Lénvád Maté Grebényák képviseli Májboly nevű pompás lovával, Hosszú falut Jómagam Bíró József Fox Éléssel, Dobronakot Göntér Ferenc képviseli Cross and Dreams-el, Zsitkócot Szomi Erik Borostyánnyal, Pánotát Bíró Mihály Filu Frodoval, Domonkosfát Mellár Péter Bendegúz Rodeo Szilvészszel, Pártosfalvát Békési Viktória Ramzesszel, Kótot Tünde Petkovics Koko Bonival, míg Hodost Sáfrányos Péter Maja nevű lovával. Lesz kis ponyverseny, az azt jelenti, hogy 120 cm alatti ponyfutam, az 3 fiatal lovas méri össze a tudását. Akkor ezen kívül lesznek nagyobb ponik, ami azt jelenti, hogy 120 cm-en felett ponik. A szlovén futamban 4 versenyző indul: Denis Zemlic, Juliana Balazsics, Ploj Nusa, valamint Erika Ritter Frodo nyergében. A kis huszárfutamban pedig a következő lovasokat láthatjuk. A rajthoz áll a Larissa Kepe Hosszúfalú képviselve, Farkas Hédi Anna Lendvárt képviseli, valamint Sipos Léla, aki alsólakos fogja képviselni.
1: A lovasversenyek mellett egész nap színes, kulturális és családi programok várják az érdeklődőket. A programkínálatot Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója mutatta be.
4: Ugye a program az már lényegében a 11 órától kezdődően egész az esti órákig fog tartani. Különböző gyermekeknek való népi játékok fogják várni az odalátogatókat. Lesz újdonság is, úgyhogy sok szeretettel várjuk a családosokat is, és 13 órától kisvonatra is felülhetnek. Természetesen, ha családokról beszélünk és egésznapos programokról beszélünk, akkor a kulináris élvezetekről sem szabad megfeledkezni. Egész nap a különböző egyesületeknek a tagja különböző kínálattal fogják várni az odalátogatókat. Szinte minden órában lesz egy külön kiemelt program. Ugye 13:30-kor kezdődik, ugye az előfutamok után Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház produkciója, ez egy musical és operett produkció. Ugye jön egy Guinness rekordos is iden hozzánk Lendvára, és pedig Tóth Lajos személyében, aki csikos bemutatót fog tartani 14:30-tól. Tóth Lajos követi Hanza Viktória a Lovak nyelvén című produkciójával, ami arról szól, hogy hogy lehet egy embernek együtt összhangban élni a lovával. Említettem, hogy van sátrunk is, a sátor alatt lesz biztosítva zene is. Jön a Koprive Tangbora zenekar, ők fognak fellépni délután 16:00. Mivel ugye Szilvásváradon volt az elmúlt 3 nemzeti vágta döntője, így onnan is érkezik a Lipicai Szimfónia díjlovas bemutató, a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdaság két kiváló lovasa, valamint a döntők után és a díjkiosztók után pedig egy nagyszabású nemzeti ébresztő gála koncert fog bemutatásra kerülni. Ez egy egy lovas rock musical a Széchenyi produkció jóvoltából. Itt különböző lovak lesznek, zene, tánc, szóval tényleg egy nagy szabású attrakcióval várjuk az oda látogatókat, és este 8:30-tól a Duo Savana fogja reggeli órákig mulattatni az oda látogatókat.
1: A jubileumi 10. Moravidéki vágta augusztus 8-án szombaton várja az érdeklődőket a Lendvai Termál Resort szállodával szembeni rendezvény területen.
0: Készülnek az idei asszály okozta károkról szóló elsődleges felmérések. A legsúlyosabban érintett térségek a Muravidék, a Dráva-menti területek, aztán Primorska és Dolenska, valamint Spodnya-Poszaujja térsége, ahol az egyes növényekben okozott kár mértéke eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet, és több helyütt a közelmúltbeli jégesők. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
5: A legnagyobb kárt a gyep- és takarmánynövényekben, a kukoricában, burgonyában, a zöldségekben és más növényekben okoz a rendkívüli időjárás. A mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat értékelését a szlovén környezetvédelmi ügynökség az ARSZÓ adatai is alátámasztják, amely hosszú távú csapadékhiányra, a talajnedvesség jelentős hiányára, valamint a kedvezőtlen vízháztartási viszonyokra figyelmeztet már jó ideje. A tartós asszály és a magas hőmérséklet miatt ezért a szakma azt javasolja, hogy a gazdák próbáljanak olyan intézkedéseket, agrotechnikai eszközöket bevetni, amellyel némiképpen csökkenteni lehet a mezőgazdasági növények károsodásának a mértékét. A talajművelés során fontos a nedvességveszteség csökkentése érdekében a mulcs használat, valamint jó, ha a mag és a talaj kapcsolatát a vetés után hengerezéssel javítjuk. Asszály idején a szakma nem ajánlja a granulált és állati műtrágyákkal való trágyázást, mivel ezek hatékonysága csapadék nélkül nem garantált. Ha mindenképpen trágyázásra volna szükség, akkor inkább a lombtrágyák használata javasolt, de nagyobb kiterjedésű trágyázás esetén célszerű megvárni az első jelentős csapadékot. Különös figyelmet igényelnek a rétek, ahol a terület hengerezése és a száraz szerves anyagok eltávolítása rendkívül fontos feladat. A jelenlegi időjárási viszonyok között a zöldségtermesztésben az ültetés után nem elegendő az azonnali öntözés, hanem mindenképpen szükséges a mulcsozás is. Ilyen kritikus időszakban a növények hőstresszét biostimulánsok, aminósavak és lombtárgyák használatával próbáljuk mérsékelni, melyek a növények ellenálló képességét erősítik. Az öntözést éjszaka vagy kora reggel, a lombpermetezést pedig a nap hűvösebb szakaszában kell elvégezni. A szakemberek kiemelten javasolják a gyümölcstermesztésben és a kertészetben, az árnyékolás és talajvédelem érdekében az árnyékoló hálók használatát és a gyökér védelmében a mulcsozást. Aszályos körülmények között kerülni kell a kiszáradt talaj mészántását, a talajgyomírtószerek használatát, valamint az országos tűzgyújtási tilalom miatt bármilyen szerves anyag égetését. A legutóbbi nagy jégeső következményeinek a felmérése jelenleg folyamatban van. Gyűjtik a kérelmeket azoktól a gazdálkodóktól, akiknek a mezőgazdasági terményei 2026. május 12-e és június 22-e közötti jégesők miatt károsultak. A kérelmek benyújtási határideje 2026. augusztus 3-a hétfő volt. Az idejévi jégeső következményeinek felszámolásához a mezőgazdasági minisztérium már megkérte az EB segítségét az EU szolidaritási mechanizmusából. Az aszálykárok hivatalos felmérésének eljárását pedig majd a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatóságának határozata alapján indítják el. A végleges kárfelmérés elkészítéseiért és megerősítéseiért különféle támogatási formákat aktiválnak. Egyrészről lehetséges lesz a mezőgazdasági kárfelmérési program keretében nyújtott támogatás, a 30%-nál nagyobb kárral küzdő növényekre. Aztán ott van a de minimis szabályok szerinti támogatás a teljesen elpusztult növényekre és állandó növénykultúrákra. A Károsult Gazdák megsegítő programja lehet még a társadalombiztosítási járulékok csökkentésének vagy elengedésének lehetősége, valamint a föld alapáltal kezelt földterületek bérleti díjainak csökkentése vagy elengedése is lehetőség lehet a gazdák helyzetének javításához. Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt a minisztérium is több olyan pályázatot jelentetett meg, amelyek segíthetik az adott térségek öntöző rendszerei beruházásainak hosszú távú fejlesztését. A minisztérium több esetben is felszólította a gazdálkodókat, hogy a lehető legjobban használják ki a meglévő intézkedéseket, az aszályhoz való alkalmazkodás és a természeti katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében. A közös agrárpolitika stratégiai terve keretében öntöző rendszerek kiépítésére és korszerűsítésére jelenleg két nyilvános pályázat van nyitva 1 millió euró értékben. A támogatást természetes és jogi személyek egyaránt kihasználhatják.
0: A Szlovén Madártani Egyesület szakemberei és önkéntesei megszámolták a gólyafészkeket. Ebben az időszakban a fészkekben már a fehér gólyafiókák is láthatók. Hogy miként alakul az idei költési időszak, annak Szabó Szuzi járt utána.
6: A Goričkói tájvédelmi park területén 14 olyan gólyapárt írtam össze, amelyek fészket is raktak. Egyébként összesen 16 fészkünk van. Az egyik pár költése sikertelen volt, egy fészeknél pedig egyáltalán nem jelent meg pár. Ebből a 14 fészekből végül összesen 37 fióka kelt ki. Sajnos 3 fióka elpusztult, de feltételezésem szerint most, augusztus elején, ez a 34 fióka már kirepül. Ez a második legmagasabb kirepülő fióka szám, amióta 1999-ben elkezdtük követni a fehér gólyák helyzetét Goričkón, azaz a Naturparkban, és ez egyben a harmadik legnagyobb számú fészkelő pár 1999 óta.
7: Zurma, to je tudi tretje najvišje število gnezdečih parov od leta 99.
8: Nyilatkozta rádiónknak Gregor Dománko, a Goričkói Naturpark szakmunkatársa. Tőle megtudtuk azt is, hogy a számlálások általában akkor zajlanak, amikor a fiókák már elég idősek és elég nagyok ahhoz, hogy felálljanak a fészekben. Néha előfordul, hogy néhányuk már repülni is kezd, ennek ellenére a csőrük színe alapján még igencsak jól megkülönböztethetők a szüleiktől. Anya Cigántól, a Szlovén Madártani Egyesület Moravidéki szekciójának elnökétől kapott adatok szerint Lendva község falvai közül felső lakosban a gólyapár 5 fiókát nevel a fészekben. Pincén 2 gólyafiókát nevelnek, Csentében viszont immár harmadik éve egyetlen fióka sem kelt ki. Hosszú faluban a 2 fióka közül az egyiket az állatorvosi rendelőbe kellett szállítani, hogy megmentsék az életét. Híd végén 2 helyen is található gólyafészek, de ezek közül csak az egyik aktív, amelyben 3 fióka nevelkedik. Ugyancsak 3 fiókával lett gazdagabb a Kámaházi és a Göntérházi gólyafészek, Zsitkócban pedig egy utódot nevel a fészekben élő gólyapár. Dobronakon az idén mindkét gólyafészek üresen maradt. S melyek az idei tapasztalatok a gólyák helyzetével kapcsolatban? Gregor Dománko így látja a helyzetet.
6: Úgy tűnik idén kicsit több a tehetetlen, gyenge, fiatal gólya. Nyilvánvalóan nem kapnak elég táplálékot, és a táplálékon keresztül elegendő vizet sem. Egyesek képesek már ténylegesen maguktól is inni valamilyen vízforrásból, vagy keresnek maguknak vizet. bár ebben az időszakban a szülők általában még a csőrükben hordják nekik a vizet.
8: S milyen állapotban vannak a gólyafészkek?
6: A fészkelő fehér gólyapárok és fiókáik számlálása mellett a fészkek állapotát és védettségét is felmérjük. A Goricskó területén a fészkek sorsa jól biztosított, el vannak látva fészek tartó kosarakkal. Más vidékeken is a fészkek többségét fészektartók védik. Ahol pedig még nincsenek, ott a Természetvédelmi Intézettel közösen, minden évben folyamatosan helyezzük ki azokat. Idén azonban volt egy sajnálatos esetünk. Egy viharban a szél ketté tört egy faoszlopot, amelyen egy fészek állt három fiókával. Egy fióka elpusztult, kettő viszont jelenleg is állatorvosi ellátás alatt áll. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb ők is képesek lesznek útra kelni Afrikába a többi gólyával együtt.
8: Gregor Dománko elmondta azt is, hogy éppen az elmúlt napokban érkeztek különböző hívások a Muravidékről, hogy az emberek olyan gólyafiókákat találtak vagy láttak, amelyek soványnak tűntek, vagy csak egy helyben álltak, illetve csak főként a fészkek közelében mozogtak. 3-4 gólyát be is fogtak, szerencsére nagyon könnyen hagyják magukat, és elszállították őket az állatorvosi rendelőbe, ahol sikeresen kezelték őket. Amint javul az állapotuk, visszakerülnek a fészkekbe. Az idén egy újdonság is van e téren.
7: Od letošnjega leta je te podatke opažanja javite na klicno številko 112.
6: Az idei évtől kezdve ezeket az észleléseket már a 112-es segélyhívó számon is be lehet jelenteni, ahol fogadják a sérült vagy tehetetlen állatokkal kapcsolatos hívásokat. Ők ezután a mután lévő vadállatmenhelyhez, vagy az illetékes állatorvosi szolgálatokhoz fordulnak, amelyek azután különböző módon gondoskodnak ezekről a gólyákról.
8: Igaz, hogy még tart a nyár, de augusztus második felében, vagy a hónap végén a fehér gólyákra hosszú utazás vár. A madarak hatalmas csapatokban vergődve, vitorlázó repüléssel teszik meg a napi akár 300-400 kilométeres távolságot. Sajnos az út során rengeteg veszély leselkedik rájuk. Éppen ezért minden egyes fióka, amit a nyár folyamán sikerült felnevelni és megmenteni, mint például az a két sérült kisgólya, amik a viharban kidőlt oszlopok után kaptak állatorvosi ellátást, hatalmas kincs a faj túlélése szempontjából.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticser Inez, Jobbágy Klára és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, hogy ami fagyos, az csak a szem.

Ez volt Jao és Pribelszky közös dala, Hazataláltam, avagy a hét zeneszáma. Mi pedig még egy kicsit témázgatunk a 4 órai hírek előtt, ugyanis július 14-től fogva megtiltották az Európai Unióban az el nem adott ruhák elégetését, ezzel pedig csökkentve a pazarlás és a környezetszennyezés mennyiségét, valamint lehetőséget biztosítva a kisebb fenntartató üzleti modellt alkalmazó cégeknek a piaci esélyegyenlőség megteremtésére. Az Európai Bizottság döntésének értelmében az eladatlan ruházati cikkek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése is tilos, ezzel pedig a hosszú távú cél az, hogy a nagy ruházati vállalatok, fast fashion márkák más megoldásokhoz, újrahasznosításhoz, újragyártáshoz, adományozáshoz vagy kisebb készletek gyártásához folyamodjanak. Becslések szerint Európában évente az eladatlan textíliák 4-9%-a megsemmisül azelőtt, hogy elhasználódnának. Ez a hulladékmennyiség mintegy 5,6 millió tonna széndioxid kibocsátást eredményez, ami majdnem megegyezik Svédország 2021 évi teljes nettó kibocsátásával. Az új rendelet értelmében csak biztonsági okokból vagy a termékek sérülése esetén engedélyezett elégetni a ruhákat. A nagyobb ruhaipari vállalatoknak már a szabályzat életbe léptével át kellett állniuk a fenntarthatóbb intézkedésekre, a közepes és kisebb cégek pedig várhatóan 2030-ig kapnak türelmi időt. Tudhatjuk meg a Refresher cikkéből egyébként, úgyhogy ez egy újabb pozitív hír, ami azt illeti így a mai délután folyamán, és pozitív hírekről egyelőre ennyit, zenéből viszont hiány nem lesz, érkezik a Valhalla és a Széthagyott ruhák, aztán pontban 4 órakor Oleti Zsuzsa várja majd önöket friss hírekkel, 4 óra után pedig mi a mai 1 órás sláger kívánsággal.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök a közszolgálati televízió kamerái előtt nyilatkozott arról a Kastelec alagútban pénteken történt közlekedési balesetéről, amely során kulcscsöntörés szenvedett. Elismerte, hogy nem volt bekötve, és ezt nagy hibának nevezte, amelyért teljes felelősséget vállal. Hozzáfűzte, őszintén sajnálja az esetet, és hangsúlyozta, hogy a törvény a hátsó ülésen is előírja a biztonsági jobb használatát. Az államfő megerősítette, hogy legalább 14 napig pihennie kell, de utána újra munkába áll. A rendkívüli hőség miatt 20%-kal csökkenti villamos energia termelését a körskói atomerőmű, amennyiben a szlovén hatóságok nem engedélyezik a melegebb hűtővíz használatát. Az erőmű vezetősége szerint a létesítmény biztonságosan működik, de ha tovább romlik a helyzet, néhány napon belül teljes leállásra is sor kerülhet, jelentette be Sasa Medakovic, az erőmű igazgatóságának tagja. A szlovén villamos energiarendszer az európai hálózat része, és úgy tervezték, hogy hirtelen üzemzavar, például a körskói atomerőmű váratlan leállása esetén is stabil maradjon a tartalékok és a határokon átnyúló kapacitások révén. Az áramellátás biztonságát Horvátországgal, Olaszországgal és Ausztriával fenntartott vezetékek garantálják. Egy erőmű kiesésekor a szomszédos országok hálózatai azonnal segítenek, közölte az ELLESZ az STA-val. A Száva folyó hőmérséklete és vízhozama miatt legutóbb 2003-ban üzemelt csökkentett teljesítményen az atomerőmű, akkor a teljesítmény csökkentés több mint 90 napig tartott. A Tisza frakció hivatalosan kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én kedden válassza meg az új magyar államfőt. Ha a javaslatot elfogadják, az új államfő augusztus 19-én léphetne hivatalba, így már ő is részt vehetne az augusztus 20-ai állami ünnepségeken. Mint ismert, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg. Az alaptörvény szerint a parlamentnek ettől a naptól számítva 30 napja van új államfőt választani. További 500 rendőrt vezényel neki az olasz kormány a déli határok védelmére a ceutai migrációs válság után. Egyes jobboldali politikusok szerint azonban ez sem elég. A hadsereget is be kell vetni, és teljesen le kell zárni a határokat. Közben a rendvédelmi szervek információi szerint az embercsempészek augusztus 15-ére újabb tömeges illegális határátlépést szerveznek Ceutánál. A szászországi rendőrség nagy erőkkel vonult ki, miután éjfél körül ismeretlen repülő objektumot észleltek a Leipzig-Halle repülőtér közelében. Távirányítású tűzszerész robotot is bevetettek, mivel gyújtószerkezettel ellátott robbanó csomagot is találtak. Az eset az ukrán Antonov Airlines teherszállító gépeinél történt. A Leipziger Volkszeitung szerint a légitársaság működésének jelentős részét Leipzig-Halle repülőterére helyezték át. Az ukrán légitársaság Lipcsében AN-124-es teherszállító gépeket állomásoztat és egy új karbantartó hangárt is épít, amelyet várhatóan 2027-ben adnak át. A cég tényleges bázis repülőterét, Hosztomelt, az ukrajnai háborúban zajló orosz támadások rombolták le.
2: Időjárás.
1: Ma is napsütéses időnk lesz, legfeljebb a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 39 fok között váltakozik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura Vidéki Magyar Rádió.
0: Kívánságműsor.
2: Öt perccel vagyunk, 4 óra után, és ahogy már említettük, megkezdjük a mai 1 órás sláger kívánságunkat, úgyhogy ebben az órában számítunk majd telefonhívásaikra, és ugye zenekéréseikre, és egyébként 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezeket már jól ismerik, 575-17-18, 575-17-19, ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386-2, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik az, amit hívni kell. És már vannak is telefonjaink, ha minden igaz. Haló, haló, szép napot kívánok!
4: Szép üdvözletem arra önnek, és a Goránnak a stúdióban, külön az ön családjának, és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól, Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, hívj a viszonthallásra!
2: Rendben, szólni fogad, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. És köszönöm, van még telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó napot!
5: Igen, igen, itt vagyunk. Adjon Isten jó napot mindenkinek. Üdvözlet Máriának Lendvára. Szeretném kérni Szűcs Judittól a Dódónát, a görög utunk emlékére. Köszönöm szépen, adom a Bettit, és viszonthallásra.
2: Viszhall!
6: Haló, szia Tamara!
2: Haló!
6: Szeretném kérni a Kovalszki meg a Vegától a Csónak.
2: Rendben, szólni foglak akkor a kérdalak. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak. További kellemes napot kívánunk.
6: Viszont kívánjuk, köszönjük.
2: És van még telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép napot kívánok.
7: Szép napot kívánok, kedves Tamara.
2: Üdvözlöm.
7: Ilyen szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, kell még egy barát.
2: Kell még egy barát, esetleg egy előadót tudna mondani a dalhoz?
7: Hát most véletlen nem tudok gyorsan.
2: Akkor rákeresünk, és az egyik előadótól szólni fog, ha megvan.
7: Jó,
2: a dal.
7: Köszönöm szépen, és szép üdvözlet Erzsinek és Betinek.
2: Rendben. Köszönjük, hogy telefonált. További kellemes napot
7: kívánunk. Köszönöm én is. Minden jót a viszonthallásra.

0: A Vétek dala után már folytatjuk is tovább telefonhívásokkal, és vannak is friss telefonjaink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Dobján Edittől szeretném meghallgatni Fátyolos a szemed című dalt.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen a telefonát, és további kellemes napot kívánunk. És vannak még telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm, kedves Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kacol Feritő Rózsa, Rózsa, Sárga, Rózsa című számot. Ezt szeretnénk meghallgatni Magdiva, Marikáva, Angélával, meg a rádió minden kedves hallgatójával. Akiket én szeretek, azok engem is szeretnek. Minden szépet, jót kívánok mindenkinek, önöknek, jó erőt, egészséget és nagyon jó munkát kívánok!
0: Köszönjük szépen azt, hogy telefonált, és a jó kívánságokat is viszont kívánjuk. További kellemes napot kívánunk, szólni fog a kért dal.
3: Te most könnyezel, bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved, látod?

könyvbe lábad. Látom én valami kellemetlen eset, percek óta level. Szólj nekem.

Bessie.

Nyeperek, s legördül hirtelen, mint a hulló.

tudom én, hogy mit érzel. Kicsit bánt a szó, a csend a jó. A csóknál ne sírjál, mert minden könnyebb nekem.

0: És folytatjuk is tovább telefonhívásokkal. Halló, halló, szép napot kívánok! Halló, halljuk egymást!
1: Halló!
0: Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, Tamara, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Tamás Gábortól szeretném meghallgatni a Hervadó Petóniák című dalt.
0: Rendben, szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Én is köszönöm szépen, és további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszhall, és van még telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
2: Halló!
0: Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Szőcs Judit előadásában Mondd, mit tegyek, hogy érezd című számot.
0: Rendben, szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes délutánt kívánunk.

0: következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok! Halló, halljuk egymást!
1: Igen, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Nagyon szépen kérem, szeretnék egy számot hallani Kós Jánostól, jó volna hinni még a boldogságban.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Nagyon
0: és további kellemes napot kívánunk.
1: További szép napot kívánok, és mindenkinek jó egészséget.
0: Viszont visszhall. És van még egy telefonálunk, haló? Nincs? Úgy tűnik, hogy nincs telefonálunk, úgyhogy érkezik Kós János dala.

És Kós János dala után folytatjuk továbbra is, hát kérésekkel, igaz, most telefonunk nincs. Viszont üzenetben érkezett egy olyan kérés, hogy az Apostol egyik dalát szeretnék meghallgatni, úgyhogy a következő muzsika akkor Erzsébetnek fog szólni, illetve az Express együttestől is szólni fog dal, ez pedig akkor László kérte tőlünk. A folytatásban pedig még számítunk telefonhívásaikra, hogyha akad egy-kettő.

És már csak két dalra maradt időnk, ez pedig akkor Zalatnai Saroltától lesz a Fák virágok fény című muzsika, amit egyébként Emilia kért tőlünk, végül pedig még szólni fog a Neoton Familiától az Ilyen egy lány című dal is, amit pedig Attila kért tőlünk. Mi pedig akkor ezzel le is zárjuk a mai sláger kívánságunkat, köszönjük szépen ismételten mindenkinek, aki telefonált és kért tőlünk dalt. Na meg, ugye a sláger kívánság után is folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy azért maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 16-án, vasárnap este 8 órakor a Poljana rendezvényközpontban kerül megrendezésre a muravidéki szlovének anyanemzetükkel való egyesülésének megünneplése. A központi állami ünnepség főszervezője, Velika Poljana önkormányzata a protokolláris eseménynél szélesebb körévé szeretné tenni az ünnepet, mondta Damján Jaklin polgármester egy sajtótájékoztatón. Az OTP Group Szlovénia 2026 első fél évében 128 millió euró nettó nyereséget ért el, ami 10,2%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A szlovéniai egység eredményét, amely 13,9%-os tőkearányos megtérülést mutatott, főként a nettó kamatbevételek és a díjbevételek alakulása határozta meg. A visszaesés ellenére a bankcsoport stabil likviditási és tőkehelyzettel rendelkezik Szlovéniában. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az 1000 méter feletti hegyvidéki állomásokon is trópusi éjszakákat regisztráltak a napokban. A legmagasabb mérőhely a Roglai volt, 1495 méteres tengerszint feletti magasságban, ahol hétfőről kedre virradó éjszaka sem csökkent 21 Celsius fok alá a hőmérséklet. Az Árszó korábban már rögzített trópusi éjszakákat Roglán, mégpedig 2013. augusztusában. Ami idén szokatlan, hogy valószínűleg két egymást követő éjszakán lesz majd ilyen szokatlanul meleg, írták közösségi oldalukon. Egy trópusi éjszakát jegyeztek fel a Pavlicsevo szedlon, amely 1337 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, kettőt a Nanoson, egyet a Sveti Triekrályi állomáson, négyet a Kumon és a Blegoson, kilencet az Isztriai Szlaunikon és a Zseleszniki községben lévő Davcsán, valamint ötöt a Polhograjszki Pászjaraban állomáson. A legtöbbet, 11-et a Sebrelszki Vörhi mérőállomáson jegyezték fel, amely 1066 méteres tengerszint feletti magasságon található. A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében egy frontrendszer éri el az Alpok térségét, felső és alsó Ausztriában, valamint az Inn, a Traun és az Enns vízgyűjtőjén egyenként 20-50 mm csapadék is hullhat, záporok és zivatarok formájában. A németországi Duna szakaszon ezzel szemben csak elszórt gyenge záporokra lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem várható olyan kiterjedt tartós esőzés, amely a teljes vízgyűjtő feltöltésével jelentős hullámot indítana el a Dunán. A vízállás nagyságrendi változására nincs kilátás. Eközben a Száva vízgyűjtőjén továbbra sem várható számottevő csapadék, ami a térség energetikai ellátása szempontjából is kockázatot jelent. A szlovéniai Krškói atomerőmű egyelőre még üzemel, de már számolnak fokozatos leállításával a folyó alacsony vízállása miatt. A lángokkal vívott több hetes kíméletlen küzdelem után végre stabilizálódik a helyzet Giron megyében. A francia tűzoltók munkája azonban korán sem ért véget, több gócpont továbbra is aktív, és újra fellobbanó tüzeket is észlelnek. Attól tartanak, hogy még hónapokig kell harcolniuk az úgynevezett zombi tüzekkel. A tűzoltók támogatására múlt vasárnap egy ukrán mentőcsapat is megérkezett, hogy részt vegyen a megatűz eloltását célzó műveletekben. Összesen egy 70 mentőből és 15 járműből álló egységet vezényeltek Franciaországba, hogy részt vegyen a küzdelemben, közölte Krisztina Pertisovics, az ukrán tűzoltó bevetési egység szóvivője. A csapat Giron megyébe úgy érkezett meg, hogy átszelte Ukrajnát, Lengyelországot, Németországot és Franciaországot. Egy 52 órás utat tettek meg.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön is napos, igen meleg idő várható. A hőséget legfeljebb a hegyekben enyhítheti egy-egy futó zápor vagy zivatar. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14-19 fok között alakul. Deltájban 33-38 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken észak felől egy hideg front érkezik térségünk felé, amelynek felhőzetéből gyakrabban lehet majd záporokra, zivatarokra számítani.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
0: MMR.
3: Kedves hallgatóink! Heti népzenei adásunkban ezúttal Gubinec Ákos, zalai származású junior primadíjas népdalénekest mutatjuk be, Határtalan férfiének című dupla albumának felvételeiből válogatva. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

Daddy Sims-től szólt a Bad Dreams, és bár eleve egy szerelmes dalról van szó, azért valamennyire talán maga a címe illik a következő témánkhoz, amiben belemélyedünk. No, Baby No Money egyike azon zenészeknek, aki már korán felszólalt a mesterséges intelligencia ellen, legtöbbször mémek formájában olyan üzenetekkel, mint a magukat AI művészeknek tituláló emberek tanuljanak meg rajzolni. A mesterséges intelligencia buta, fogja kezedbe inkább egy ceruzát, a hozzuk vissza a gáz Pixart szerkesztéseket, elég volt az AI szemétből, vagy az I Love AI Actual Imagination szójáték, amiben a mesterséges intelligencia betűszóját felhasználva szeretetét fejezi ki a valódi képzelőerő iránt. Egyébként egyike azon előadóknak, aki idén fellép a Sziget Fesztiválon is, úgyhogy aktuális témánkhoz. Többször is írt részletesen az AI, magyarul MI iránti nem tetszésével kapcsolatban, kettőt idézzünk is. Francban mesterséges intelligenciával támogassátok az igazi művészeket. Konkrétan meg vagyunk főzve. A mindennapi mesterséges intelligencia által készített tartalom egyre nagyobb piaci részesedést emészt fel a szemünkből és a fülünkből egyaránt, és most gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a valóságtól. Ha hamarosan nem szabályozzák a szerzői jogokat, felfoghatatlan mennyiségű emberi kreativitást fogunk elveszíteni. A legtöbb fejlődő művész egy kis projekt alapú munkára támaszkodik, hogy bevesse a lábát egy már amúgy is kapuk mögött álló iparágba. Úgy tűnik, hogy az éhező művészé válás egyre kevésbé elérhető anélkül, hogy kényszerítenének arra, hogy jártassá váljunk a mesterséges intelligencia eszközeiben és azok használatában. A művészi kiválóságra való törekvést mindenáron meg kell védeni. Ez több száz évnyi vér, verejték és könnyárán épült fel olyan művészek részéről, akik sokszor ezért fizetést sem kaptak. Másik írása a következő kép szól. Egyre jobban aggaszt emberiségünk sorsa az MI által generált tartalmak terén tapasztalható ijesztő mértékű fejlődés miatt. A nyílt félretájékoztatástól kezdve egészen az MI közelmúltbeli kereskedelmi térnyeréséig, gondoljunk csak a Suno zeneipari megjelenésére, amire valójában senkinek sincs szüksége. Arra van szükségünk, hogy a művészek kibontakozhassanak, nem pedig arra, hogy elvegyék a kedvüket az alkotástól. Kérlek, legyetek óvatosak azzal, amit online láttok vagy hallotok. A mai média környezetben már szinte semmi sem tűnik valódinak. Az MI borzalmas dolog, és fel kell lépnünk ellene, írt a bejegyzésében. És egyrészt igaza is van. A művészek ma már nem merik megosztani a műveiket legtöbbször, mert az algoritmusok most már szégyentelenül használják fel ezeket, bármilyen beleegyezés nélkül a saját AI modelljük tanítására. Jó kérdés, hogy így hogyan juttassa el a munkáját az emberekhez a művész, akik érdeklődnének ugye ez a munka iránt. Az a festmény, zene, videó, amiben órákat fektettél bele abban a pillanatban, ahogy feltöltöd, már nem a tiéd. Ha saját hangoddal narráltod a videót, vagy te szerepelsz egy videódban a publikus profilodon. Gratulálunk, a hangod és az arcod beledvívva az adatbázisba, és bárki felhasználhatja, hogy valami írdatlan butaságot generáljon vele, néha akár illegális dolgokat is. És mivel a komolyan vehetetlennek titulált művészek szólaltak fel ez ellen először, továbbra is ott tartunk, ahol a helyzet nem igazán javul, mert mégis ki a fene akarja komolyan venni a művészeket. Úgyis csak munkanélküli éhenkórászok, keressenek inkább rendes állást. Ránk a mesterséges intelligencia úgysem foghatni. Igen ám, de amikor az MI-vel készült videók már elárasztották az internetet, és már annyi fejlődésen ment át, hogy realisztikusabban tudnak valamit generálni, mint egy fénykép, akkor már vannak bajok. Mi pedig, mivel ugye azzal a véleménnyel vagyunk, hogy úgyis ez lesz a jövő, és meg kell barátkoznunk ezzel a helyzettel, nagy kanállal kebelezzük be ezeket a hamis képeket, videókat, híreket, ami pedig az algoritmusunkat arra tanítja, hogy igen, szeretnénk több ilyet látni. És lassan elvész a határ a valóság és a hamisítványok között. Mert amikor anyanyelvi szinten tudunk kettő nyelvet, mégis az AI fordít nekünk, ott már nagy bajok vannak. Amikor ahelyett, hogy valamit saját magunktól fogalmaznánk meg, megíratjuk bármelyik MI programmal, ott már talán ideje elgondolkodni néhány dolgon. Egyébként témához illő a következő dalunk is, az Anti-Fitness Club-tól fog szólni, a Még vár ránk ez a föld.

Visszatérve előbbeni témánkhoz, sokszor halljuk, hogy egyébként az alfa generációs gyerekek nem tudnak beszélni, előtanulnak meg angolul, mint a saját anyanyelvükön. A figyelmük egyre rosszabbodik, a koncentrációs képességük pedig nem éri el nemhogy a fél órás határvonalat, de még a 10 perceset sem. És persze könnyű mondani, hogy az a bizonyos telefon tehet róla, de kiadta a gyerekek kezébe a készüléket, kihagyta figyelmen kívül, hogy egy 3 éves miket néz az interneten, ki nem magyarázta el nekik eléggé, hogy milyen veszélyes az internet, és kik azok, akik semmivel sem másabbak ezeknél a gyerekeknél, mert lassan a saját fogalmazási képességüket hagyják veszni a komfort és a munka gyors elvégzése érdekében, még akkor is, ha végül helytelenül van valami megírva vagy lefordítva. Mind részei vagyunk annak, hogy idáig fajultak a dolgok, hogy az idősebb generációk beletörődnek ezekbe, sőt aktívan hasznosítják, míg a fiatal korosztály, hogy szépen fogalmazzunk, butaságok generálására használja fel a mesterséges intelligenciát a humorral takarózva, mert jobb a fejünket a homokba dugni, mint hogy szembesüljünk azzal, hogy az utóbbi kevesebb, mint 10 évben mivé lett a világ. Hogy egy olyan környezetben kényszerülünk felnőni, illetve élni, ahol minden lehetsz, még sincs jövőd, ahol még azok, akik szeretnének családot alapítani, sem merik ezt néha megtenni, mert ha most ilyen a helyzet, mi lesz még később? Ki fogja tanítani a gyerekeket? És ahol még mindig tabunak számít egyébként bevallani, hogy igenis egyre többen vesztik el az irányt, szoronganak, depressziósak, fordulnak a különféle szerek használatához vagy az agresszióhoz. Mert ugye azt jól belénk nevelték, hogy a depresszió csak kitaláció és nem létezik. De azon ritkán gondolkozunk el, hogy volt és lesz is depresszió. A sebes technológiai fejlődés, az, hogy minden nap negatív híreket olvasva fekszünk aludni, pedig nem igazán ad okot a szorongás alábbhagyásához sem. 2030-ra repülő autókat képzeltünk el, nem az emberiség kreativitásának teljes kihalását. Ha pedig nem teszünk ez ellen, akkor ne csodálkozzunk, ha a lapos, generált zenék szólnak majd a rádiókban, a zenészek alul maradnak, mert annyi inger vesz minket körül, hogy nincs szükségünk jól megkomponált művekre különféle műfajokban. Vagy ha jövő hónapban egy múzeumi látogatás során már nem precíz ecsetvonások, óvatosan megrajzolt részkarcok és társai fogadnak majd minket, hanem egy AI generált kismillió művész munkájából összelopott kavalkád, aminek se eleje, sem pedig vége. És ami a legrosszabb, hogy a kultúrsznobok ugyanúgy be fogják kajálni és dicsőíteni fogják azt, hogy a képekben nulla kreativitás, és az emberi munkából is csak az ellopott részletek jelennek meg. Sokan szidják egyébként az absztrakt műveket, de azok legalább még húsvér emberek által voltak kreálva, a saját víziójukat valósították meg, nem pedig más munkáját lopták. Órákon át vesészhetnénk még egyébként ezt a témát, de úgyis potyára tennénk. Az apátia ezen a pontján legalábbis, mert amíg mi magunk nem vagyunk hajlandóak elhagyni a ChatGPT, a Meta, Grok, Gemini, Claude és még sorolhatnánk használatát, addig ne várjuk el, hogy majd az a pár száz ember, aki felszólal ez ellen, megváltja a világot. És amikor a vizeinket végleg beszennyezték az újonnan épített adatközpontok, az áramellátókat már nem érdeklik az emberek igényei, és egy memóriakártya többe kerül, mint a havi bevásárlás, akkor majd talán elgondolkodunk azon, hogy lehet nem kellett volna legenerálni azt a bizonyos képet, videót, zenét, vagy megfogalmaztatni egy olyan szöveget, amit mi is meg tudtunk volna alkotni. Ezek olyan dolgoknak tűnnek, amik még odébb vannak, de nem, sajnos mindegyik megtörtént már, csak nem beszélünk róla eleget, ha pedig igen, akkor sem érdekli az embereket felettébb. Ezt a témát mi most elengedjük, azért érdemes róla elgondolkodni a folytatásban is, addig is viszont szóljon Grand Sandala, aki már 2017-ben megfogalmazta frusztrációját a politikai korrupcióval, a természettel való nem törődéssel kapcsolatban, ma pedig mindennél igazabb ennek a dalszövege. Érkezik a Blood/Water.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

A komolyabb témákat hátrahagyva ismét a kicsit hát humorosabb témákkal folytatjuk, ugyanis a Guardian szerint a Tisza nyitott jelölt keresése után egészen váratlan nevek is előkerültek a közösségi médiában. Többek között Hein de Pain Herold, Palvin Barbara Rubikernő és Karikó Katalin is felbukkant. Ahogy a Refresher is írja, messzire jutott a kérdés, hogy ki legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A Guardian pedig hétfőn külön cikkben foglalkozott azzal, hogyan kezdte el a magyar internet saját maga kasztingolni az új államfőt. Miután Magyar Péter arra kérte a nyilvánosságot, hogy ajánljanak neveket a posztra, a közösségi médiában gyorsan beindult az ötletelés. A reálisabbnak tűnő jelöltek mellett mémek, celebek és egészen váratlan közszereplők is felkerültek a képzeletbeli listára. A Guardian szerint egy anonim online szavazáson a legismertebb magyar mémarc Arató András, vagyis Hide the Pain Herold lett a legnépszerűbb jelölt. A nyugdíjas villamosmérnök mellett sokan említették Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikust és Rubikernőt, a Rubik kocka feltalálóját is. Jánbor Eszter tartalomgyártó az Instagram követőit kérdezte meg arról, kit látnának szívesen a köztársasági elnökként. A válaszok között pedig testépítők, reality szereplők és Palvin Barbara neve is felmerült. Utóbbi azonban a Telex megjegyzése szerint életkora miatt eleve nem lenne választható, hiszen a köztársasági elnöknek legalább 35 éves magyar állampolgárnak kell lennie. A névsor elsőre inkább tűnik egy nagyon online népszavazásnak, mint komoly politikai folyamatnak, de pont ettől érdekes. A poénok mögött látszik, hogy sokan tényleg részesei akarnak lenni a döntésnek. A köztársasági elnök keresés közben Magyar Péter nagyon gyorsan megnevezte egyébként Polgár Juditot lehetséges jelöltként. Ez sokaknál azért verte ki a biztosítékot, mert a Tisza előtte még közös gondolkodást ígért, ehhez képest alig egy nappal később már konkrét névvel állt elő. Polgár Judit végül megköszönte, de visszautasította a felkérést. Magyar később bocsánatot kért a kommunikáció miatt, a történet viszont így is kellemetlen helyzetbe hozta a Tiszát. A Telex is arról ír, hogy a Median szerint az ügy hozzájárulhatott a párt enyhe népszerűség vesztéséhez. A köztársasági elnök személyéről végül a parlament dönt, nem az Instagram szavazások. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő támogatása kell. Erre jelenleg önállóan a Tiszának és a Fidesznek lenne lehetősége. A Fidesz-KDNP ugyanakkor jelezte, hogy bojkottálja az államfőválasztást. Magyar Péter korábban azt mondta, pártoktól független jelöltet szeretne, és a Guardian szerint már találkozott Romsics Ignác történésszel, valamint Fülöp Botond ügyvéddel is, aki a kegyelmi botrány feltárása miatt vált ismerté. A helyzet ettől még elég kaotikus, miközben a Tisza részvételt ígért, egyelőre nincs igazán átlátható, hivatalos felület arra, hogy a civil javaslatok hogyan jutnak el a döntéshozókig, és mi alapján mérlegelik őket. Ennyit a legfrissebb hírekről a Refresher által, mi pedig folytatjuk tovább zenével, érkezik az Alphabill és a Begin Japan.

Zsuzsa és a Szani, hát nálunk is Szani van, 37 fok egyébként lent van, úgyhogy továbbra is tart a jó meleg. De ha már egyszer említettük Polgár Juditot az iménti témánknál, akkor egyébként megint csak a Refresher oldalán értesülhetünk arról, hogy megdöntötte Polgár Judit rekordját egy 11 éves kislány. A mindössze 11 éves és 4 hónapos Bodhana Sivanandan szenzációs győzelmet aratott a francia nagymester a 2023-as junior világbajnok Marc-André Mauruci ellen, amivel így a fiatal lány megdöntötte Polgár Judit 38 éve felállított rekordját teljesen pontosan. A The Guardian beszámolója szerint az angliai Harrowban tanuló fiatal játékos egy 2628 élőponttal rendelkező ellenfelet múlt felül, ami korát tekintve egészen rendkívüli eredménynek számít. Mauruci a világ legígéretesebb fiatal nagymesterei közé tartozik, így Sivanandan sikere nem csupán meglepetésnek, hanem valódi sakkszenzációnak nevezhető. A történelmi siker kapcsán sokan felidézték Polgár Judit legendás eredményeit is, hiszen a sakklegenda 12 éves és 2 hónapos volt, amikor az 1988-as magyar bajnokságon nyert Portis Lajos ellen. A fiatal brit sakkozó és Polgár Judit kapcsolata egyébként nem új keletű. Korábban a chess.com, azaz a chess.com 2024-ben részletesen beszámolt arról, hogy a magyar legenda meghívására Budapestre látogatott az akkor még csak 9 éves Sivanandan. A brit játékos ekkor már történelmet írt hazájában, hiszen minden idők legfiatalabb angol sakkolimpikonjaként mutatkozott be a sportág legrangosabb csapatversenyén, miközben sorra döntötte meg a korosztályos rekordokat. A budapesti találkozó során egy egész napot tölthettek együtt. Polgár Judit sakklegenda neve az utóbbi napokban közéleti összefüggésben is felbukkant egyébként Magyarországon, ahogy említettük már az előbbeni témákban, Magyar Péter köztársasági elnöknek kérte volna fel. Polgár Judit ezt nem fogadta el, és a miniszterelnök, vagyis hát a miniszterelnök ajánlatát ugye nem fogadta el végül. De azért megköszönte. Azért a mémekből továbbra sincs hiány, ami az előbbi témát illeti. A mostani témánkat meg ugye hát csak gratulálni tudunk, azért eléggé nagy szám, hogy valaki 14 évesen csupán megdönt egy 38 éve felállított rekordot, úgyhogy ez csak is elismerésre méltó. Mi pedig hamarosan ajánlunk néhány programot, de még előtte szóljon Geszti Péter és Péterfi Bori Csak te meg élet című dala, aztán elmondjuk, hogy egyébként ma milyen esemény lehet ellátogatni.

Említettük, hogy ajánlunk néhány programot, természetesen a legfontosabb az, hogy nálunk 6 órakor esti krónikával várjuk Önöket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Ha pedig valaki szeretne ellátogatni esetleg egy kültéri programra, akkor a Fiek étteremben Zalaszentgróton várják az érdeklődőket 6 órától egy gin tonic estre Léhárt Mira és Polgár Patrik akusztikus duó koncertjére. Aztán augusztus 6-án a Hollywoodó együttes fog fellépni, illetve 19 órakor a Tanksapka, és 20 órától Gáborom featuring kint a Bárány előadás lesz. A Hollywoodó koncert pedig akkor 9 órától várja az érdeklődőket. Augusztus 7-én pedig 3 órától Mi kenyerünk előadás, illetve ökörsütés várja az érdeklődőket, megint csak a Szentgrót Kultúrtivornya eseménysorozat keretein belül, ahogy említettük Zalaszentgróton, úgyhogy akár oda is érdemes ellátogatni. Illetve ha már augusztus 7-e, akkor még azt is elmondjuk, hogy van egy friss programunk, amit hétfőn nem említettünk a programajánlóban, ez pedig a Domonkosvai Portán lesz megrendezve pénteken, augusztus 7-én 19 óra 30 perckor, az nem más, mint a Székelyföld hangja, Promusica kamarakórus fellépése, akik egyházi és világi műveket adnak majd elő. Illetve ha valaki augusztus 7-én erről lemaradna a Domonkosvai Portán, akkor augusztus 8-án szombaton 18:20-tól lentiben a templomban várják őket, illetve augusztus 9-én 10 órától Szent Lászlón a falu otthonban. Úgyhogy ezekre is érdemes lesz ellátogatni, akár a mai nap folyamán, akár a következő napokban, de mi majd még további programokat pénteken tudunk ajánlani, úgyhogy aznap is érdemes lesz majd velünk tartani. Most pedig érkezik egy jó muzsika, ha már egyszer 6 órától Léhárt Mira és Polgár Patrik akusztik duó koncert várja az érdeklődőket, akik ellátogatnak erre a kis estre, akkor szóljanak kötfátyol, mi pedig, ahogy említettük, 6 órakor esti krónikázunk egyet. Tartsanak velünk!

0: A hírügynökségek fontosabb szerdai jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd.
1: A Lendvai Községi Tanács ma délután folytatja a július 15-én megszakított 22. soros ülését.
0: A rendkívüli hőség miatt 20%-kal csökkenti villamos energia termelését a körskói atomerőmű.
1: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én válassza meg az új magyar államfőt.
0: Ukrán mentőcsapat is segíti a francia tűzoltók munkáját Zsiron megyében.
1: 15 év után először havazott Új-Zéland fővárosában.
0: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére, élükön egy helyi vonatkozású hírrel. Tartsanak velünk a folytatásban is. A Lendvai Községi Tanács ma délután folytatja július 15-én megszakított 22. soros ülését, amely határozatképtelenség miatt idő előtt fejeződött be. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepel.
1: Ezen kívül a lendvai idősebb polgárok otthona tanácsába neveznek ki tagot, aki az önkormányzat érdekeit képviseli az intézet tanácsában. Ezek a napirendi pontok a Községi Tanács júliusi levelező ülésén sem kaptak elegendő szavazatot. Ma délután azonnal a 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács a második rendkívüli ülésen folytatja munkáját. Napirenden a Lendvai Egészségház igazgatójának kinevezése szerepel. Pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amelyel a Lendvai Községi Tanács pozitívan véleményezte az igazgatójelölt kinevezését. Ugyanis az egészségügyi minisztériumtól érkezett figyelmeztetés szerint az igazgatói pályázat kiírása nem volt összhangban a törvénnyel. Ebből kifolyólag a község vezetősége a Községi Tanácsnak javasolja a határozat visszavonását.
0: Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök a közszolgálati televízió kamerái előtt nyilatkozott arról a Kastelec alagútban pénteken történt közlekedési balesetéről, amely során kulcscsonttörés szenvedett.
1: Az államfő elismerte, hogy nem volt bekötve, és ezt nagy hibának nevezte, amelyért teljes felelősséget vállal. Hozzáfűzte, őszintén sajnálja az esetet, és hangsúlyozta, hogy a törvény a hátsó ülésen is előírja a biztonsági öv használatát. Pirc Muszár megerősítette, hogy legalább 14 napig még pihennie kell, de utána újra munkába áll.
0: A rendkívüli hőség miatt 20%-kal csökkenti villamos energia termelését a körskói atomerőmű, amennyiben a szlovén hatóságok nem engedélyezik a melegebb hűtővíz használatát. Az erőmű vezetése szerint a létesítmény biztonságosan működik, de ha tovább romlik a helyzet, néhány napon belül teljes leállásra is sor kerülhet, jelentette be Sasa Medákovics, az erőmű igazgatósági tagja.
1: A szlovén villamosenergia rendszer az európai hálózat részei, és úgy tervezték, hogy hirtelen üzemzavar, például a körskói atomerőmű váratlan leállása esetén is stabil maradjon a tartalékok és a határokon átnyúló kapacitások révén. Az áramellátás biztonságát Horvátországgal, Olaszországgal és Ausztriával fenntartott vezetékek garantálják. Egy erőmű kiesésekor a szomszédos országok hálózatai azonnal segítenek, közölte ma az ELEZ az STA-val. A Száva folyó hőmérséklete és vízhozama miatt legutóbb 2003-ban üzemelt csökkentett teljesítményen az atomerőmű, amikor a teljesítménycsökkentés több mint 90 napig tartott.
0: Az OTP Group Szlovénia 2026 első fél évében 128 millió euró nettó nyereséget ért el, ami 10,2%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
1: A szlovéniai egység eredményét, amely 13,9%-os tőke arányos megtérülést mutatott, főként a nettó kamatbevételek és a díjbevételek alakulása határozta meg. A visszaesés ellenére a bankcsoport stabil likviditási és tőkehelyzettel rendelkezik Szlovéniában.
0: Augusztus 16-án vasárnap este 8 óra Korapoljan a rendezvényközpontban kerül megrendezésre a muravidéki szlovének anyanemzetükkel való egyesülésének megünneplése.
1: A központi ünnepség főszervezője Velika Polana önkormányzata a protokolláris eseménynél szélesebb körűvé szeretné tenni az ünnepet, mondta Damian Jaklin polgármester a mai sajtótájékoztatón.
0: És most a nap egyéb eseményeiről. A Tisza frakció hivatalosan kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én kedden válassza meg az új magyar államfőt.
1: Ha a javaslatot elfogadják, az új államfő augusztus 19-én léphetne hivatalba, így már ő vehetne részt az augusztus 20-ai állami ünnepségeken. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg. Az alaptörvény szerint a parlamentnek ettől a naptól számítva 30 napja van új államfőt választani.
0: További 500 rendőrt vezényel neki az olasz kormány a déli határok védelmére a ceutai migrációs válság után.
1: Egyes jobboldali politikusok szerint azonban ez sem elég. A hadsereget is be kell vetni, és teljesen le kell zárni a határokat. Közben a rendvédelmi szervek információi szerint az embercsempészek augusztus 15-ére újabb tömeges illegális határátlépést szerveznek Ceutánál.
0: A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében egy frontrendszer éri el az Alpok térségét. Felső és alsó Ausztriában, valamint az Inn, a Traun és az Enns vízgyűjtőjén helyenként 20-50 mm csapadék is hullhat záporok és zivatarok formájában.
1: A németországi Duna szakaszon ezzel szemben csak elszórt, gyenge záporokra lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem várható olyan kiterjedt tartós esőzés, amely a teljes vízgyűjtő feltöltésével jelentős hullámot indítaná el a Dunán. A vízállás nagyságrendi változására nincs kilátás. Eközben a Száva vízgyűjtőjén továbbra sem várható számottevő csapadék, ami a térség energetikai ellátása szempontjából is kockázatot jelent. A szlovéniai atomerőmű egyelőre üzemel, de már számolnak fokozatos leállításával a Száva alacsony vízállása miatt.
0: Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség.
1: A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös Dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 000 utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Szukobin, Murikan és Bozsály határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben is. A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. A Karaszovicsi-Debeli-Briege határátkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás.
0: A lángokkal vívott több hetes kíméletlen küzdelem után végre stabilizálódik a helyzet Gironde megyében. A francia tűzoltók munkája azonban korán sem ért véget, több gócpont továbbra is aktív és újra fellobbanó tüzeket is észlelnek.
1: Attól tartanak, hogy még hónapokig kell harcolniuk az úgynevezett zombi tüzekkel. A francia tűzoltók támogatására múlt vasárnap egy ukrán mentőcsapat is megérkezett, hogy részt vegyen a megatűz eloltását célzó műveletekben. Összesen egy 70 mentőből és 15 járműből álló egységet vezényeltek Franciaországba, hogy részt vegyen a küzdelemben. Ez az első olyan segítségnyújtási misszió, amelyet ukrán egység hajt végre egy Európai Uniós tagállam javára az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus keretében. Gironde megyében a tűz eddig 42 000 hektárt és mintegy 250 épületet pusztított el, és több mint 220 000 embert kényszerített otthonaik elhagyására.
0: Orosz rakéta és drón támadásokban legalább 17 ember meghalt, további több tucat pedig megsebesült Kijevben és az azt körülvevő térségben az éjszaka folyamán, közölték a hatóságok szerdán.
1: Kijev katonai közigazgatása közölte, hogy a rakéta és drónzápor lakóházakat és több raktárépületet talált el. Kijev az elmúlt hónapokban sürgette szövetségeseit, hogy biztosítsanak több amerikai gyártmányú Patriot elfogó rakétát, mivel Oroszország a ballisztikus rakéták bevetését fokozta több mint 4 évvel a teljes körű invázió kezdete után.
0: Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy hétfőn a gázai övezet déli részén végrehajtott légitámadásban kivégezték a palesztin iszlám dzsihád egyik parancsnokát, aki 2023. október 7-i terrortámadás során az egyik izraeli civileket elrabló terrorista egységet irányította.
1: A terrorista közvetlen fenyegetést jelentett, ezért egy precíz légicsapás során semlegesítették, közölték az izraeli védelmi erők a The Times of Israel beszámolója szerint.
0: És az már záró hírünk benne arról, hogy 15 év után először havazott Új-Zéland fővárosában. A The Guardian beszámolója szerint a hőmérséklet a napokban kezdett zuhanni, mialatt antarktiszi hideg hullám telepedett a térségre.
1: A front kedden érkezett meg, így az ország nagy részén fagyos időre, fagyokra, havazásra, jégesőre és csípős hideg szélre ébredtek. A hideg szerda reggel is kitartott, a déli sziget 3 településén mértek -9 Celsius fokot. Néhány autópályát lezártak, míg az északi sziget keleti partvidékének egyes részein sűrű jégeső esett. A helyi médiában megjelent videófelvételek alapján a lakosok a város utcáin snowboardoztak, egy különösen merész síelő pedig a Baldwin Street-en siklott végig, melyet a Guinness Rekordok könyve a világ legmeredekebb utcájaként tart számon.
2: Sport.
0: A Celje labdarúgó csapata 2-1 arányú vereséget szenvedett az örmény Ararat Armenia csapatától a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójának odavágóján Jerevánban. A szlovén bajnok gólját a 22. percben Switzerslár szerezte 11-esből. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor Celjében. A szlovén U18-as férfi kézilabda válogatott megnyerte a belgrádi Európa-bajnokság főszakaszának utolsó mérkőzését. Márkosi Béla csapata 29-24-re legyőzte a házigazda Szerbiát, ezzel sorozatban 5. győzelmét aratva és pontvesztés nélkül jutott be negyeddöntőbe, ahol Magyarországgal játszanak. A Muránon a női labdarúgó csapata szerdán 18 órakor Muraszombatban kezdi a Bajnokok Ligája selejtezőjét. Iván Dizdar edző védencei a torna elődöntőjében a román Farul Konstancával csapnak össze. Anna Maria Goltes, Luka Doncic szlovén kosárlabda sztár volt mennyasszonya, visszavonja lányuk gyermektartás díjára vonatkozó bírósági keresetét, jelentette az amerikai TMS Sports a megszerzett bírósági dokumentumok alapján, a híradást pedig más amerikai médiumok is átvették. Megkezdődtek a harmadik forduló küzdelmei a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében, bár magyar csapat már nincs versenyben. A Hapoel Be'er Sheva jóvoltából kedden is volt BL mérkőzés Magyarországon. Az izraeli bajnok 1-0-ra nyert szerb Livárisával szemben, átszerben a Zvezda szurkoló tábora egy háborúra emlékező molinóval jelent meg a szombathelyi lelátón.
1: Időjárás. Csütörtökön is napos, nagyon meleg idő várható. A hőséget legfeljebb a hegyekben enyhíteti egy-egy futózápor vagy zivatar. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14-19 fok között alakul. Déltájban 33-38 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken észak felől egy hideg front érkezik térségünk fölé, amelynek felhőzetéből elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek szerdai jelentéseit foglaltuk össze. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ma a lemezmúzeumban a 90-es évek elejére utazunk vissza Seattle városába, ahol megszületett a grunge. Ez a zene irányzat a rock, a punk és a heavy metal elemeit ötvözte, miközben egy egész generáció érzéseit fogalmazta meg. A műfaj egyik legmeghatározóbb zenekara a Pearl Jam lett, amely több mint három évtized után is aktív, és ma is a világ egyik legjobb koncertzenekarának számít.

A Pearl Jam 1990-ben alakult Seattle-ben. A zenekar életében sorsfordító pillanat volt, amikor Eddie Vedder meghallgatta a tagok demo felvételeit, és néhány óra alatt dalszövegeket írt hozzájuk. A felvételek annyira meggyőzőek voltak, hogy hamarosan ő lett az együttes énekese. Mély, karakteres hangja máig a Pearl Jam egyik legfontosabb ismertetőjegye.

1991-ben jelent meg a Ten című bemutatkozó album, amely már a rock történelem egyik legfontosabb debütáló lemezének számít. Az a Live, az Even Flow és a Jeremy világsikert arattak. A Pearl Jam pedig a grunge egyik legismertebb képviselője lett. A zenekar azonban mindig igyekezett megőrizni a függetlenségét és távol maradni a klasszikus rockstar élettől.

A Pearl Jam nem csak a zenéjével vált ismerté. 90-es évek közepén nyíltan szembeszálltak a Ticketmaster koncertjegy forgalmazott céggel, mert szerintük túl magas díjakat számított fel a rajongóknak. Bár a harcot nem nyerték meg, sokan meg úgy tekintenek rájuk, mint egy zenekarra, amely kiállt a közönsége érdekei mellett.

A Pearl Jam koncertjei ma is különlegesek, hiszen a zenekar ritkán játszik teljesen azonos műsort két egymást követő estén. Ez az egyik oka annak, hogy a rajongók újra és újra visszatérnek a fellépéseikre.

A grunge fénykora ugyan már a múlté, a Pearl Jam azonban továbbra is a műfaj egyik legfontosabb képviselője. Több mint 35 évvel az alapítás után is új dalokat írnak, turnéznak és stadionokat töltenek meg szerte a világon. Ez volt már a Lemezmúzeum. Jövő héten ismét várjuk Önöket.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: 18 óra 55 perc a pontos idő, mi pedig a délutáni csapattal így a Lemezmúzeum után búcsúzunk Önöktől. A délutáni zenei szerkesztő és egyben a műsor hangtechnikus a Györkös Gorán volt, a híreket Olatics Zsuzsa szerkesztette, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délután folyamán, reméljük, hogy mindenki ki tudja majd magát pihenni holnap reggelig, amikor 17:30-tól ismételten a délelőttisek várják majd Önöket. Érdemes lesz a Uravidéki Magyar Rádióval tartani, de nem csak holnap reggel, hanem az este folyamán is. Ugyanis 7-kor várja Önöket az esti mese után a magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, 9-től pedig a kertész válaszol ismétlését hallhatják itt az MMR-en, meg az esti műsor folyamán jobbnál jobb zenéket még a folytatásban is. Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett, mi pedig búcsúzunk, további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Móricz Zsigmond, disznók az esőben. Perzsel a nap, meleg a nyár, kinn a mezőn a disznónyáj, vígan túrják fel a tallót, soha jobb dolguk még nem volt. De csak fellek kerekedik, nagy zivatar közeledik, dörög az ég, eső meg jég, mintha dézsából öntenék. Megrémült a disznók hada, fényes délben vágtat haza, mind rémülten karikázik, az új ruha meg elázik. Van visítás, jaj, iszonyú a megázás, míg a falon végigérnek, egyre kurrognak a vének. Hogyha én ezt tudtam volna, köpönyeget hoztam volna, rásír a sok kis malac is, én is. Úgy berontnak a kapuba, aki ott áll az útjukba, köszönni sem ér rá nekik, mint a semmit úgy fellökik.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Muravidéki Magyar Rádió. A hét magyar nótája.

édesanyám, kedves anyám, nem jöhetek többé. Elvitt a sors messze tájra,

akkor is írassatok engem, ha majd itt benne a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen,

Bicskai cigány soron, haldoklik a prím.

nem tudok én megjavulni, józan ember lenni. Nem tudok én úgy, mint mások, esni.

hisz oda van temetve az józanságom. Attól a nagy Úristentől én csak annyit kérek, küldje hozzá.

Vannak utcák, vannak házak, hová többé sose járunk. Vannak szemek, amiknek a pillantása sosem éget. Vannak kezek, amiknek a rendszer,

csak az, aki elvesztette, azt nem

Valamikor nem is olyan régen megtanultam imádkozni, hogy van Isten odafönt az égben. De ami jó,

a templomba nem tudok vetélni. De amióta a lelkemből

hogyha egyszer a szerelem bekopogtatnál, majd megtudod, mi a sírás keserűség válasz. Akkor te is a

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában tartották meg ma délelőtt a jubileumi 10. Moravidéki Vágta sajtótájékoztatóját. A szervezők ismertették az augusztus 8-ai rendezvény programját, a versenyszámokat, valamint a kísérő programokat. A részletekről Fticsari Nesz számol be.
1: A jubileumi rendezvény ismét több szervezet összefogásával valósul meg. A szervezők szerint ez az együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy a Moravidéki Vágta mára a térség egyik meghatározó lovas rendezvényévé vált. Erről elsőként Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke beszélt.
2: Az MMNK nagy megtiszteltetésben lehet része, hogy a 10. jubileumi vágtát ki tudjuk vitelezni, és nagyon reméljük, hogy a tavalyi színvonalt fölül tudjuk múlni. Amit meg kell, hogy mondjak, az az, hogy a vágta közös erővel van kivitelezve a pénzügyi oldalon, a magyar kormány által a Bethlen Gábor alapon keresztül érkező támogatáson kívül az MMNK, az MNMI természetesen a támogatók is, és a Lóbarátok Egyesülete is hozzájárul ahhoz, hogy a összköltségeket elő tudjuk teremteni. A vágta előreláthatólag költségei 50 000 euróra fognak rúgni.
1: Az idei vágtán közel 20 lovas áll rajthoz 5 versenykategóriában. A nemzetiségi futamban 9 település képviselői mérik össze tudásukat. Emellett póni futamokat, szlovén futamot és kishuszárvágtát is rendeznek. A részleteket Bíró József, a Lóbarátok Egyesületének elnöke ismertette.
3: Nemzeti futamban idén 9 lovas áll rajthoz. Lénvárt Máté Grebényák képviseli Májboly nevű pompás lovával, Hosszú falut Jómagam Bíró József Fox éléssel, Dobronakot Göntér Ferenc képviseli Grossen Reimszel, Zsitkócot Szomi Erik Borostyánnyal, Pánotát Bíró Mihály Filu Frodoval, Domonkosfát Mellár Péter Bendegúz Rodeo Szilvészszel, Pártosfalvát Békési Viktória Ramzesszel, Kótot Tünde Petkovics Koko Bonival, míg Hodost, Sáfrányos Péter, Maja nevű lovával. Lesz kis ponyverseny, az azt jelenti, hogy 120 cm alatti ponyfutam, az 3 fiatal lovas méri össze a tudását. Akkor ezen kívül lesznek nagyobb ponik, ami azt jelenti, hogy 120 cm felett ponik. A szlovén futamban 4 versenyző indul: Denis Zemlic, Juliana Balazsics, Ploj Nusa, valamint Erika Ritter Frodo nyergében. A kis huszárfutamban pedig a következő lovasokat láthatjuk. A rajthoz áll a Larissa Kepe Hosszúfalú képviselve, Farkas Hédi Anna Lendvárt képviseli, valamint Sipos Léla, aki alsólakos fogja képviselni.
1: A lovasversenyek mellett egész nap színes, kulturális és családi programok várják az érdeklődőket. A programkínálatot Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója mutatta be.
4: Ugye a program az már lényegében a 11 órától kezdődően egész az esti órákig fog tartani. Különböző gyermekeknek való népi játékok fogják várni az odalátogatókat. Lesz újdonság is, úgyhogy sok szeretettel várjuk a családosokat is, és 13 órától kisvonatra is felülhetnek. Természetesen, ha családokról beszélünk és egésznapos programokról beszélünk, akkor a kulináris élvezetekről sem szabad megfeledkezni. Egész nap a különböző egyesületeknek a tagja, különböző kínálattal fogják várni az odalátogatókat. Szinte minden órában lesz egy külön kiemelt program. Ugye 13:30-kor kezdődik, ugye az előfutamok után Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház produkciója, ez egy musical és operett produkció. Ugye jön egy Guinness rekordos is iden hozzánk Lendvára, és pedig Tóth Lajos személyében, aki csikos bemutatót fog tartani 14:30-tól. Tóth Lajos követi Hanza Viktória a Lovak nyelvén című produkciójával, ami arról szól, hogy hogy lehet egy embernek együtt összhangban élni a lovával. Említettem, hogy van sátrunk, és a sátor alatt lesz biztosítva zene is. Jön a Koprive Tangbor, a zenekar, ők fognak fellépni délután 16:00-kor. Mivel ugye Szilvásváradon volt az elmúlt 3 nemzeti vágta döntője, így onnan is érkezik a Lipicai Szimfónia díjlovas bemutató, a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság két kiváló lovasa, valamint a döntők után és a díjkiosztók után pedig egy nagyszabású nemzeti ébresztő gála koncert fog bemutatásra kerülni. Ez egy egy lovas rock musical a Széchenyi produkció jóvoltából. Itt különböző lovak lesznek, zene, tánc, szóval tényleg egy nagy szabású attrakcióval várjuk az oda látogatókat, és este 8:30-tól a Duo Savana fogja reggeli órákig mulattatni az oda látogatókat.
1: A jubileumi 10. Moravidéki vágta augusztus 8-án szombaton várja az érdeklődőket a Lendvai Termál Resort szállodával szembeni rendezvény területen.
0: Készülnek az idei aszályakosztakárokról szóló elsődleges felmérések. A legsúlyosabban érintett térségek a Muravidék, a Dráva-menti területek, aztán Primorska és Dolenska, valamint Spodnya-Posavje térsége, ahol az egyes növényekben okozott kár mértéke eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet és több helyütt a közelmúltbeli jégesők. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
5: A legnagyobb kárt a gyep és takarvány növényekben, a kukoricában, burgonyában, a zöldségekben és más növényekben okoz a rendkívüli időjárás. A mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat értékelését a szlovén környezetvédelmi ügynökség az ARSO adatai is alátámasztják, amely hosszú távú csapadékhiányra, a talajnedvesség jelentős hiányára, valamint a kedvezőtlen vízháztartási viszonyokra figyelmeztet már jó ideje. A tartós aszály és a magas hőmérséklet miatt ezért a szakma azt javasolja, hogy a gazdák próbáljanak olyan intézkedéseket, agrotechnikai eszközöket bevetni, amellyel némiképpen csökkenteni lehet a mezőgazdasági növények károsodásának a mértékét. A talajművelés során fontos a nedvességveszteség csökkentése érdekében a mulcs használat, valamint jó, ha a mag és a talaj kapcsolatát a vetés után hengerezéssel javítjuk. Aszály idején a szakma nem ajánlja a granulált és állati műtrágyákkal való trágyázást, mivel ezek hatékonysága csapadék nélkül nem garantált. Ha mindenképpen trágyázásra volna szükség, akkor inkább a lombtrágyák használata javasolt, de nagyobb kiterjedésű trágyázás esetén célszerű megvárni az első jelentős csapadékot. Különös figyelmet igényelnek a rétek, ahol a terület hengerezése és a száraz szerves anyagok eltávolítása rendkívül fontos feladat. A jelenlegi időjárási viszonyok között a zöldségtermesztésben az ültetés után nem elegendő az azonnali öntözés, hanem mindenképpen szükséges a mulcsozás is. Ilyen kritikus időszakban a növények hőstresszét biostimulánsok, aminósavak és lombtárgyák használatával próbáljuk mérsékelni, melyek a növények ellenálló képességét erősítik. Az öntözést éjszaka vagy kora reggel, a lombpermetezést pedig a nap hűvösebb szakaszában kell elvégezni. A szakemberek kiemelten javasolják a gyümölcstermesztésben és a kertészetben, az árnyékolás és talajvédelem érdekében az árnyékoló hálók használatát és a gyökér védelmében a mulcsozást. Aszályos körülmények között kerülni kell a kiszáradt talaj mészántását, a talajgyomírtószerek használatát, valamint az országos tűzgyújtási tilalom miatt bármilyen szerves anyag égetését. A legutóbbi nagy jégeső következményeinek a felmérése jelenleg folyamatban van. Gyűjtik a kérelmeket azoktól a gazdálkodóktól, akiknek a mezőgazdasági terményei 2026. május 12-e és június 22-e közötti jégesők miatt károsultak. A kérelmek benyújtási határideje 2026. augusztus 3-a hétfő volt. Az idejévi jégeső következményeinek felszámolásához a mezőgazdasági minisztérium már megkérte az EB segítségét az EU szolidaritási mechanizmusából. Az aszálykárok hivatalos felmérésének eljárását pedig majd a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatóságának határozata alapján indítják el. A végleges kárfelmérés elkészítéséért és megerősítéséért különféle támogatási formákat aktiválnak. Egyrészről lehetséges lesz a mezőgazdasági kárfelmérési program keretében nyújtott támogatás, a 30%-nál nagyobb kárral küzdő növényekre. Aztán ott van a de minimis szabályok szerinti támogatás a teljesen elpusztult növényekre és állandó növénykultúrákra. A károsult gazdák megsegítő programja lehet még a társadalombiztosítási járulékok csökkentésének vagy elengedésének lehetősége, valamint a föld alap által kezelt földterületek bérleti díjainak csökkentése vagy elengedése is lehetőség lehet a gazdák helyzetének javításához. Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt a minisztérium is több olyan pályázatot jelentetett meg, amelyek segíthetik az adott térségek öntöző rendszerei beruházásainak hosszú távú fejlesztését. A minisztérium több esetben is felszólította a gazdálkodókat, hogy a lehető legjobban használják ki a meglévő intézkedéseket, az aszályhoz való alkalmazkodás és a természeti katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében. A közös agrárpolitika stratégiai terve keretében öntöző rendszerek kiépítésére és korszerűsítésére jelenleg két nyilvános pályázat van nyitva 1 millió euró értékben. A támogatást természetes és jogi személyek egyaránt kihasználhatják.
0: A Szlovén Madártani Egyesület szakemberei és önkéntesei megszámolták a gólyafészkeket. Ebben az időszakban a fészkekben már a fehér gólyafiókák is láthatók. Hogy miként alakul az idei költési időszak, annak Szabó Szuzi járt utána.
6: A Goricskói Tájvédelmi Park területén 14 olyan gólyapárt írtam össze, amelyek fészket is raktak. Egyébként összesen 16 fészkünk van. Az egyik pár költése sikertelen volt, egy fészeknél pedig egyáltalán nem jelent meg pár. Ebből a 14 fészekből végül összesen 37 fióka kelt ki. Sajnos 3 fióka elpusztult, de feltételezésem szerint most, augusztus elején, ez a 34 fióka már kirepül. Ez a második legmagasabb kirepülő fióka szám, amióta 1999-ben elkezdtük követni a fehér gólyák helyzetét Goricskón, azaz a Naturparkban, és ez egyben a harmadik legnagyobb számú fészkelő pár 1999 óta.
7: Zurma, to je tudi tretje najvišje število gnezdečih parov od leta 99.
8: Nyilatkozta rádiónknak Gregor Dománko, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa. Tőle megtudtuk azt is, hogy a számlálások általában akkor zajlanak, amikor a fiókák már elég idősek és elég nagyok ahhoz, hogy felálljanak a fészekben. Néha előfordul, hogy néhányuk már repülni is kezd, ennek ellenére a csőrük színe alapján még igencsak jól megkülönböztethetők a szüleiktől. Ánya Cigántól, a Szlovén Madártani Egyesület Moravidéki szekciójának elnökétől kapott adatok szerint Lendva község falvai közül felső lakosban a gólyapár 5 fiókát nevel a fészekben. Pincén 2 gólyafiókát nevelnek, Csentében viszont immár harmadik éve egyetlen fióka sem kelt ki. Hosszú faluban a 2 fióka közül az egyiket az állatorvosi rendelőbe kellett szállítani, hogy megmentsék az életét. Hídvégén 2 helyen is található gólyafészek, de ezek közül csak az egyik aktív, amelyben 3 fióka nevelkedik. Ugyancsak 3 fiókával lett gazdagabb a Kámaházi és a Göntérházi gólyafészek, Zsitkócban pedig egy utódot nevel a fészekben élő gólyapár. Dobronakon az idén mindkét gólyafészek üresen maradt. S melyek az idei tapasztalatok a gólyák helyzetével kapcsolatban? Gregor Dománko így látja a helyzetet.
6: Úgy tűnik idén kicsit több a tehetetlen, gyenge, fiatal gólya. Nyilvánvalóan nem kapnak elég táplálékot, és a táplálékon keresztül elegendő vizet sem. Egyesek képesek már ténylegesen maguktól is inni valamilyen vízforrásból, vagy keresnek maguknak vizet. Bár ebben az időszakban a szülők általában még a csőrükben hordják nekik a vizet.
8: S milyen állapotban vannak a gólyafészkek?
6: A fészkelő fehér gólyapárok és fiókáik számlálása mellett a fészkek állapotát és védettségét is felmérjük. A Goricskó területén a fészkek sorsa jól biztosított. El vannak látva fészektartó kosarakkal. Más vidékeken is a fészkek többségét fészektartók védik. Ahol pedig még nincsenek, ott a természetvédelmi intézettel közösen, minden évben folyamatosan helyezzük ki azokat. Idén azonban volt egy sajnálatos esetünk. Egy viharban a szél kettétört egy faoszlopot, amelyen egy fészek állt három fiókával. Egy fióka elpusztult, kettő viszont jelenleg is állatorvosi ellátás alatt áll. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb ők is képesek lesznek útra kelni Afrikába a többi gólyával együtt.
8: Gregor Dománko elmondta azt is, hogy éppen az elmúlt napokban érkeztek különböző hívások a Muravidékről, hogy az emberek olyan gólyafiókákat találtak vagy láttak, amelyek soványnak tűntek, vagy csak egy helyben álltak, illetve csak főként a fészkek közelében mozogtak. 3-4 gólyát be is fogtak, szerencsére nagyon könnyen hagyják magukat, és elszállították őket az állatorvosi rendelőbe, ahol sikeresen kezelték őket. Amint javul az állapotuk, visszakerülnek a fészkekbe. Az idén egy újdonság is van e téren.
7: Od letošnjega leta je te podatke opažanja javite na klicno številko 112.
6: Az idei évtől kezdve ezeket az észleléseket már a 112-es segélyhívó számon is be lehet jelenteni, ahol fogadják a sérült vagy tehetetlen állatokkal kapcsolatos hívásokat. Ők ezután a mután lévő vadállatmenhelyhez, vagy az illetékes állatorvosi szolgálatokhoz fordulnak, amelyek azután különböző módon gondoskodnak ezekről a gólyákról.
8: Igaz, hogy még tart a nyár, de augusztus második felében, vagy a hónap végén a fehér gólyákra hosszú utazás vár. A madarak hatalmas csapatokban vergődve, vitorlázó repüléssel teszik meg a napi akár 300-400 kilométeres távolságot. Sajnos az út során rengeteg veszély leselkedik rájuk. Éppen ezért minden egyes fióka, amit a nyár folyamán sikerült felnevelni és megmenteni, mint például az a két sérült kisgólya, amik a viharban kidőlt oszlopok után kaptak állatorvosi ellátást, hatalmas kincs a faj túlélése szempontjából.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticser Inesz, Jobbágy Klára és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kedves hallgatóink! Heti népzenei adásunkban ezúttal Gubinec Ákos, zalai származású junior primadíjas népdalénekest mutatjuk be, Határtalan férfiének című dupla albumának felvételeiből válogatva. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök az elkövetkezendő percekben a Kertész Válaszol című műsort fogják hallani. Augusztus elején már túl vagyunk növényeink tavaszi indításán, palántáink problémáin, kapáltunk, öntöztünk, tápoldatoztunk, volt részünk napsütésben, viharokban és egy kis jégesőben is. Ilyenkor a kert már nem csak ad, hanem jelez is. Sérült levelekkel, foltokkal, lankadással, lassuló növekedéssel, túl nedves vagy túl száraz talajjal, rovarnyomokkal, repett terméssel. Nemrég azt olvastam egy internetes portálon, hogy a kertészkedés 90% tervezés, 10% pedig annak az elfogadása, hogy a természet káoszt csinál. Hát, úgy hiszem, hogy van igazság ebben a mondatban. Azonban a kertben káoszt nem csak az időjárás, hanem mi magunk is tudunk csinálni. Hogy ez ne történjen meg, abban segít ma ismételten kertészünk, hiszen az elkövetkezendő percekben itt a Muravidéki Magyar Rádióban Salamon János kertészünk az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon az általunk, és növényeink, és azok károsítói által csinált káosz rendbetételéhez ad majd néhány jó tanácsot, ha pedig Magyarországról hívnának, azt is elmondom gyorsan, ne feledjék a 00386-2-es telefonszámokat is, az előbb elmondottak elé tárcsázni. Na mennyi igazság van ebben a mondásban?
1: Nagyon sok igazság van ebben, köszöntök én is mindenkit. Azért egy tervezés egy kertnél nagyon fontos. Nagyon látható, hogy már az, hogy milyen növényt választunk, hova ültetünk, főleg ebbe a megváltozott klímánkba, azért az nagyban segíti a mi munkánkat is, hogy könnyebb legyen egy kert fenntartása, és ne az legyen, hogy az állandó küzdelem, hogy egy növényt életben tudjunk tartani.
0: Akkor jöjjön az első kérdés, ami fölmerült a kollégák között, mert azért minden műsor előtt végig szoktam őket kérdezni. Érett nagy szív paradicsomok váltak használhatatlanná, mert valami majd mindegyik felébe belerágott, sokszor szó szerint megéve a paradicsom nagy részét. Eddig nem sikerült a delikvenst fülön csípni, a kollega korán kelt, hát ha csigák azok, amik kárt okoznak, de nem találkozott azokkal. Milyen állat lehet, ami kedveli velünk együtt a paradicsomot?
1: Ez egy jó kérdés, és hogyha nem találtunk benne hernyót, mert azért a paradicsomot nagyon szereti például egy gyapott topagolylepke, de ott már találnánk hernyót meg ürüléket. Gondoljunk bele, hogy milyen száraz helyzet van. Szomjas minden, az élő világunk, a növényen kívül az állatok is, és akár egy madár is elkezdi kicsipegetni az érett paradicsomot, de akár egy rágcsáló is elkezdi ezeket fogyasztani, hogy nedvességhez jusson.
0: Mert egyszer gondoltunk darazsakra. Darazsak kikezdhetik? A darazsak inkább az édes dolgokat szeretik.
1: Az édes dolgokat, de belegondolunk, hogy szomjasak, azért a paradicsomban is van jócskán érett állapotban cukor, azok is kikezdhetik akár, de elkezdhetik már például egy hangya, már elkezdi ki, és akkor a további élőlények rákapnak egyre jobban.
0: De általában, hogyha a hangya az, aki rosszaságot csinál, azért ők gyakran így ott vannak, többen vannak. Itt meg azért reggelre azzal szembesült, hogy oppá, már megint a fél paradicsom hiányzik.
1: Igen, hát ha a fél paradicsom hiányzik, azért érdemes megnézni, hogy mondjuk milyen, hogy egy rágásnyom mondjuk van, mert akár tényleg egy rágcsáló is elkezdheti, főleg ha mondjuk a talajhoz közelebbi, de például nálunk a paprikát a róka. Tehát a róka elkezdi, nem talál nedvességet, ugyanúgy, mint a csöpögtető szallagot is elrágja, hogy érzi benne a vizet, ugyanígy akár a paradicsomot is megkezdheti.
0: Hát akkor vízhiányos időszakban nagyon sok kártevője van bármi értékes gyümölcsnek vagy zöldségnek.
1: Így van, megnézzük, egyre nagyobb kárt okoznak a varnyak, tehát az éretlen gyümölcsöt már elkezdik megenni, a szajkók, tehát ha megnézzük, a csemege kukoricát elkezdik lehámozni és megeszik, tehát az a száraz klímánk, ami van, hogy nincs nedvesség, nem tudnak táplálkozni, valóan nekik is pótolni kell a vizet.
0: Hát furcsa, mert azért eddig tudtunk a hangyákról, meg tudtunk a darazsakról, mert a korai szőlőt azt nagyon szépen leszokták szemezgetni, sokszor hamarabb, mint a gazda odaér, vagy észreveszi, hogy megérett a szőlő, akkor úgy látszik, sok más kártevőnk is lesz.
1: Így van, a szőlőbe például most kezdenek érni azok a fajták, ott például a fekete rigó, tehát ő is már fogyassza a termést, mert egyszerűen valahonnan azért pótolnia kell neki is a nedvességet.
0: Tehát akkor víz. Ilyenkor jó, ilyen, hogyha valami vizet raknánk ki, hogy hát, hogyha akkor arra fanyalodna, és nem a mi termésünkre.
1: Így van, ez is egy nagyon jó megoldás. Ha megnézzük a például a hasznos élőink a sünöknek is, tehát hogy egy tálba vizet kirakunk, de akár tényleg a beporzóinkra gondolva, hogy nekik is azért a vizet pótolni kell egy tálkába, egy virágalátétba, már vizet rakunk ki, ők meg fogják ezt találni.
0: Tehát, hogyha úgy gondolkodunk, hogy környezetbarát kertet akarunk kialakítani, vagy szeretnénk közelíteni ehhez az elmélethez, akkor azért ilyen meleg nyári időben gondoljunk az állatokra. Következő kérdés mocsári hibiszkusszal kapcsolatban. Miért nem akar virágozni? Máshol már gyönyörű virágos példányokat lehet látni, a kérdező pedig amiatt panaszkodik, hogy nála nincsenek virágok. Egy nagyobb, több éves növényről van szó.
1: Ez akár az is lehet, hogy egy fajtának a tulajdonsága, hogy még későn kezd el virágozni. Nem tudom, hogy mennyire van öntözve ez a tő.
0: Öntözve van, azt mondtál.
1: Öntözve van rendesen. Nagyon sok virágzik már. Én azt mondom, hogy ha nagyon öreg a tő, akkor lehet, hogy annyira le van öregedve maga a növény, hogy nincs akkora növekedés, hogy virágozni tudjon, virágot hozzon. Az is függ, hogy milyen helyen van. Ha nagyon tűző napon van, és most itt az öntözéshez megint nem mindegy, hogy mennyit adunk. Tehát, hogy most egy kis vizet adunk neki, attól nem nedvességig át az a gyökérzónól fel tudja venni a vizet. Célszerű azért ilyenkor a talajt is takarni. Meg kell nézni a növényt, hogy mennyire idős. Mert egy nagyon idős növény már nem virágzik úgy.
0: Aztán tavaly egy cserepes, nagyon szép, különleges bordó színű hortenziát vásároltak, amely tavaly őszig maradt a cserépben, aztán kiültették. Idén él, de egyetlen egy virág nincs rajta.
1: Igen, ezek a hortenziák, amik nagyon szép cserepes dísznövényként meg lehet venni, azért tudni kell, hogy ezek nagyon tápanyagigényesek, vízigényes növényről van szó, kifejezetten a savanyúbb talajt kedvelik, ezt biztosítani kell neki, egy árnyékosabb, félárnyékosabb helyre kell ültetni. Azért vannak azok a fajták, amik mondjuk egy cserében lehet fenntartani, hogy ilyen szép legyen. Itt ez a probléma főként. Az öntözés lényeges.
0: Az öntözés, tehát meg...
1: És a tápoldatozás, hogy rendesen tudjon nőni és virágot hozni.
0: Mert ugyanilyen fajtát cserébe tárolt a család másik tagja, de az se virágzik. Tehát élnek, szépek, zöld lomb van, de virág nincs.
1: Igen, itt arra kell törekedni, hogy ez a tápoldatozás ez folytonos legyen. Tehát ne az legyen, hogy elvirágzik, leszedjük az elvirágzott részt, és akkor abba adjuk, mert azért a maga a hajtás növekedést, hogy erőteljes legyen, hogy intenzív virágzás legyen, folyamatosan kell tápoldatozni őket.
0: Tehát víz meg a tápanyag utánpótlás az mindennek az alapja.
1: Így van.
0: Aztán fiatal barackva, 5 éves, ez a következő probléma, amit kaptam, eddig szép volt, van rajta termés is, folyamatosan öntözve volt, az le volt mondva. Az utóbbi napokban elkezdtek rajta sárgulni a levelek, úgy néz ki, mintha tönkre menne. Mert azt is megnézték, hogy hát, ha valami rágja a gyökerét, de nem találtak nyomokat.
1: Igen, sajnos azért a növényeink védekeznek a nagy meleg ellen. Tehát vagy azzal kezdő, hogy elkezdi a termés lerúgni, vagy azzal, hogy a leveleit, hogy a párologtató felületet csökkentve elkezdik leszórni, de még itt lehetséges az is, hogy egy őszi baraszról van szó, hogy egy meszes talajfoltot megtalált. És akkor egy mészklorózió történik, hiába van öntözve, gátolja a tápanyag felvételt, és ebből feltételezhetően elkezdett sárgulni.
0: Uh-huh, de a klorózis a leveleken milyen tüneteket mutat? Tehát egyszerű sárgaságot, vagy pedig érközött van valami különlegesség?
1: Igen, meg kell nézni, hogy mondjuk az egész fán jelent meg, ez célszerű megnézni, vagy mondjuk egy-egy vázágon, mert ha egy-egy vázág kezdett el mondjuk sárgulni, vagy ha kanalasodik a levél, akkor akár egy fitoplazmás megbetegedés is lehet a csonthiasoknak, kifejezetten fertőzi őket, akkor sajnos a fa azt el fog pusztulni több, mint valószínű. A klorózisnál igazából egy ilyen sárgás, az érzugokban történő sárgásodás történik meg, és ez ellen igazából levéltrágyával, egy vas és magnézium tartalmú levéltrágyával nagyon jó tudjuk kompenzálni.
0: És ilyenkor ennyire meleg időben is szabad ezeket használni?
1: A lomtrágyákat lehet használni, permetezni is lehet, csak meg kell találni a megfelelő időpontot, kora reggel, hajnalba, vagy este későn, mert azért azt szoktuk mondani, hogy 25 fok fölött azért a permetszerek nagy része tud égetést okozni, óvatosan, tehát nem tűző nappal, hanem tényleg egy hajnali órában.
0: Hát akkor inkább a hajnali, mert van. Sokszor este még olyan meleg van, hogy az ember odaesik.
1: Így van, sajnos.
0: Tehát nem hűl le 25 fokig.
1: Igen, sokszor hát 30. Már az, ha nem tűző napba permetünk, ma az sokat segít.
0: Uh-huh. Aztán újonnan telepített málna sövény szintén sárgulni kezd. Úgy látszik, ez a sárgaság, ez mindenkinél megjelent. Lehetséges, hogy a régiből, amely úgy 10 méterre van az udvar másik felén, és már ott évek óta gond volt, hogy átfertőződött, de azt mondta, hogy a nyár első felében szép zöld volt ezen az újonnan telepített sövény, rendszeresen kapott tápot, öntözve volt, át tud fertőződni, mert hogy az ottan a málna mozaik vírussal volt valami gond.
1: Természetesen át tud fertőződni, ilyen esetben azért szoktuk mondani, ha valami tényleg ilyen vírusos, fitoplazmás megbetegedés van, mielőtt ugyanolyan vagy hasonló családba tartozó növényt ültetünk, akkor ezt a gócpontot, ezt teljesen fel kell számolni, mert a legnagyobb probléma, hogy maga a kártevők, levéltetvek, különböző bolhák tovább tudják vinni az egyik növényről a másikra igazából a vírust.
0: Tehát akkor ez a 10 méter, ez nem biztonságosá volt
1: ez
0: nekik.
1: Ez nem, ez nem.
0: Sajnos akkor, hogy nem vágták ki a régit, nem pusztították el.
1: Így van, azt célszerű egyből eltávolítani, hogy ne fertőződjön át.
0: Mit lehet tenni védekezésképpen, tetvek írtása ilyen esetben?
1: Ilyenkor általában meg kell tudnunk azt, hogy ha mondjuk a vírusos a növényünk, vagy egy fitoplazmás, hogy mi az a károsító, ami ellen célszerű védekezni, és akkor az ellen, ha védekezünk, akkor már nincs olyan esélyünk, hogy az új telepítési növényt teljesen lefertőzi, de ami a legfontosabb, hogy maga a gócpontot, a vírusos fitoplazmás növényt eltávolítani, mielőtt újat telepítünk.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Két telefonszámon tehetik fel a kérdéseiket, ez az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. Ragadják meg az alkalmat, azért itt van a szakember, aki sok mindenre meg tudja a megoldást mondani. És amíg megérkezik talán az első kérdésünk, azt mondtuk, hogy vizet mindennek, de mondjuk úgy, hogy vagy gondolom én úgy, hogy ebben a nagy melegben néha azért hajlamosok vagyunk arra, hogy jó sok vizet adjunk, hogy biztos kell az a jó sok víz, főleg cserepes növényeinknél szokott ez gondot okozni. Miért veszélyes a túlöntözés ebben a nagy melegben?
1: Igen, főleg a cserepes növényeinknél ez kifejezetten veszélyes, és az öntözés időpontja és mennyiségek megválasztása a legfontosabb. Abba az esetben, ha mondjuk tűző nap van, gondoljunk bele, hogy tehát egy aszfalt mondjuk 50-60 fok, és egy cserépben lévő növényünk, ha 40 fok van kint, a tűző napon 50 fokos lehet, ne álljunk neki öntözni délben a legnagyobb melegben. Inkább reggeli öntözést válasszuk, mikor visszaül a növény, visszaül a cserép, mert akár meg is tudjuk a sok vízzel így főzni a növény gyökereit. A másik probléma, hogy ez a meleg és nedves körülmény a talajban lévő káros gombák felszaporodását segíti. Tehát ezért történik sok esetben egy fitoftórás megbetegedés, hogy a teljes növény gyökérzete tönkre megy, és ilyenkor el is pusztul a növény sajnos, ha a gyökeret.
0: Ja, és éppen azt akartam kérdezni, hogy ez a gyökér, úgynevezett gyökérfulladás milyen tünetekkel jön?
1: Igen, a tünetek igazából a teljes növényre kivetítődik. Nagyon jól látható, hogy maga, ha megvágjuk a növényzetet, akkor a belső része elbarnul, a levelek elkezdenek kanalasodni, elkezdi hullajtani a levelet, a teljes növény tönkre megy. Ez majdnem olyan tüneteket mutat, mintha kevés vizet kapod volna, nedvességet.
0: Akkor adunk még neki egy kicsit?
1: Még egy kicsit adunk neki. Én azért is szoktam mondani, hogy azért nézzük meg a talajt, tehát az ujjunkat belenyomjuk, nedvesnek érezzük. Azért, aki régóta gondoz növényeket, az nagyon jól meg tudja satszolni, hogy az a növény most még kibírja mondjuk másnapi öntözés nélkül, vagy aznap kell neki adnunk vizet. Akik mondjuk kicsit kezdők, annak azt mondom, hogy az ujját egy centire belenyomja, és ha ott száraz, akkor érdemes megöntözni.
0: Ja, a jelenlegi hőséget virágaink is nehezen bírják, úgy, ahogy mi magunk is. A különféle petóniák ilyenkorra már sokszor elnyúlnak, és csak a végükön virágoznak. Mit tudunk tenni ilyen esetben, hogy visszanyerjék a szépségüket? Szabad ezeket metszeni?
1: Természetesen lehet a petóniát is metszeni akár. Ha mondjuk egy ilyen félfutó változatról van szó, akkor én azt mondom, hogy utána megvásároljuk, már érdemes visszacsípni a hajtás véget, persze ott hozza a legtöbb virágot, de így bokrosabb növényünk lesz, több oldalhajtása lesz, és ezáltal több virágot hoz. Célszerű virágzás közben például egy nagy virágú van, leszedegetni, lecsípni ezeket az elszáradt virágokat, ahol a magtokok vannak, hogy ne a mag érlelésére fordítsa, hanem igazából a virágzásra.
0: De hát ilyenkor, hogyha megnyírjuk, akkor szegénykém úgy fog kinézni, mint hogyha...
1: Igen, és ezért is nem a teljes növényt vágjuk így vissza, hanem mondjuk, hogy nagyon kinyúllott, nagyon látható, hogy már tényleg a végén egy-kettő virágot hoz, ilyen pár véget visszacsípve.
0: Tehát nem szabad drasztikusan.
1: Nem szabad, nem szabad.
0: Ja. Aztán mielőtt még a vetésről beszélgetnénk, ma reggel a kolléganő arról érdeklődött, hogy paprika, paradicsom, levél, fonákán apró tojásokat lehet látni, majdnem olyan, mint a katica bogár lárvája, hasonló pici bogarak, amelyek szó szerint kiszívják az életet a termésekből. Csapatostól vannak általában ezek.
1: Igen, most kezdenek kikelni, és én is találkoztam vele a poloskáknak az egyedei. Egyszerűen egy kis fekete bogarak megjelennek rajta egy-egy növényen, akár szerintem ilyen 40-50 darab is, tehát ezek már elkezdenek akkor a szivogatás kiskorukban. Nagyon könnyű megállapítani, mert ha ezt összenyomjuk, érezni lehet a poloska szagot, és sajnos az egész növény termését tönkre tudják ezzel a szivogatással tenni.
0: És alig, ha nem, megérkezett az első kérdésünk. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nemesné vagyok, Zöldegeszékre, szeretettel köszöntöm Önöket. Mérnök úrtól szeretném megkérdezni most a ribizlivel kapcsolatban. Én annyi téves információt kaptam, hogy a ribizlit nem szabad visszavágni, hogy most azt tényleg mit csináljunk vele, hogy az termő legyen bőségesen.
1: Igen, a ribizlit általában kora tavasszal, mert nagyon korán elindul a növekedése, akkor célszerű metszeni. A metszése itt igazából annyiból áll, hogy az előregedett, mondjuk 4-5 éves gajakat tőből eltávolítva, a fiatalokat meg kiritkítva meghagyjuk, hogy egy ilyen növényen egy 5-6 termőfelület legyen, vagy attól függ, hogy mennyire erőteljes növekedése van, és mindig legyen benne mondjuk 1 éves, 2 éves, 3 éves rész, hogy folyamatosan termő legyen az egész cserjénk igazából.
2: Na most én nekem volt egy 80 éves szomszédom, egy idős bácsi, elég értett a ezekhez a növényekhez, és mindig azt szokta nekem mondani, hogy a ribizlit nem szabad visszametszeni.
1: Hát igen, úgy nem lehet, nem szabad visszametszeni, hogy a vesszőket visszacsipegetni a végeit, hanem csak tőből tényleg a kiöregedett, hogy azért jusson fény a maga a cserje közepébe, és hogy meg tudjon újulni, hogy újabb hajtások jönnek. Ezeket az egy célszerű látható is, ami leüregszik, hogy már nem hoz annyi virágot, nem hoz annyi termést, szárad, ezeket ki lehet belőle vagdosni. Azt mondom, ha már nagyon száraz, már most leszárad, nyugodtan most is ki lehet válni, de általában a nagyon kora tavaszi télvégi meccés, a ribizli, egres közmétéknek a meccésének az ideje.
2: És azt is ugye bőségesen kellene most is öntözni szegényeket.
1: Igen, sajnos ez a, főleg a piros ribizli kifejezetten igényli a nedvességet, a levelei is megégnek sajnos ezeknek a bogyósoknak, szóval ezeket célszerű a talaját is takarni, és egy jó alapos öntözést meghálálják.
2: Na most még egyet szeretnék kérdezni, van nekem egy, egy középkorai almafám tele almával, és öntözöm én a fának az alját, és mégis szólja le a gyümölcsöt.
1: Igen, már korábban is említettem, hogy sajnos ebben a száraz időben a növény így védekezik, hogy először a termést kezdi lerúgni. Én is a munkáján öntöztük a gyümölcsöst, és voltak olyan fák, amire úgy gondoltam, hogy azok egy fiatal telepítés, 3-4 éves telepítés, hogy megválunk a gyümölcstől, hogy a fa meg tudja élni ezt a száraz időjárást. Az a gond, hogy a talajban több mint 2 méter mélyen van valamennyi nedvesség, és onnan már ezek a gyümölcsfáink se tudják felvenni a nedvességet.
2: Hát én meg azért gondolom, hogy ez a hatalmas hőség, amit felülről kapnak, az is hozzájárul.
1: Így van, a légköri szárazság az nagyon probléma, és még hozzátesz az is, hogy azért mindig fúj valamennyire a szél, ami még jobban szárítja, és meg lehet nézni, látni, hogy az almáknál, körtéknél megjelent már a napégés, nem csak a termésen, hanem a napsütötte, délutáni órákban sütött részén a levelek is megégtek már a fákon.
2: Nagyon szépen köszönöm, mérnökök. Nagyon szépen köszönöm, újra szeretettel köszöntöm őket, viszont hallásra.
0: Ha nincs következő kérdezőnk, akkor itten azért kicsit visszakanyarodva a ribizlire. Tehát a ribizli, egres, áfonya, ezek most abban az időszakban vannak, hogy a fiatal új hajtásokat most kellene nekik nevelni, és ebbe a hőségbe, ha nem öntözünk, nem bírják.
1: Igen, sajnos ezért is a mi klímánkon nagyon nagy probléma a bogyós termeszt, és megnézzük a málnát is ugyanígy, az is még növeszteni a következő évi termőfelet, a szeder rajt van a termés, amit még beérlelne, közben növeszti a következő évi termőfelületet, iszonyatos vízmennyiségnek kéne lennie, és ha megnézzük ezeknek a növényeknek a gyökérzete, a felső 20-30-40 cm-be van, amit csontszáraz.
0: Na mondjuk én a szedret beszalmáztam jó vastagon,
1: jó
0: és úgy időnként akkor meg van öntözve, rengeteg van rajta, de azokon a töveken, amin a legtöbb van, azok szó szerint már így lehajlottak, és a felső része elkezdett száradni.
1: Igen, sajnos ennyi volt neki. Amit eddig be tudott érlelni, azt nagyon jó beérlelte. Most már maga a termés is a napsütés hatására megsül. Egyszerűen.
0: Igen, és sokkal kisebb bogyó.
1: Kisebbek is. Én azt mondom, hogy azokat a fajtákat célszerű választani, ami egy korai érésű, ki kell keresni ezeket a fajtákat, ami mondjuk július közepéig viszonylag jó termést adnak, mert ebbe a nagy hőségbe hiába szeretnénk egy később, vagy egy további érés dinamikájú fajtát választani, azok nem tudjuk megtartani.
0: Hát ez a fajta, ez egy nagyon ősrégi fajta a mi udvarunkon, még a szüleimtől hoztam 40 évvel ezelőtt, és hátul volt a tyúkudvar hátsó felébe volt elültetve, és tényleg az volt, hogy mindig, mikor elmentünk nyaralni, előtte még volt rajta termés, mire megjöttünk, addigra rászáradott.
1: Igen,
0: és akkor
1: igen.
0: Most 2 éve fogtam, kiástam az egészet, megfiatalítottam, és másik helyre raktam, ott, ahol tudom öntözni folyamatosan. Hát gyönyörű, tényleg nem lehet többet rárakni, de még így se bírja ezt a hőséget.
1: Igen, igen, sajnos a bogyósoknak ez a legnagyobb bátka, és ezért is próbálkoznak egy agrárerdészetbe beilleszteni, hogy árnyékosabb körülmények között, ahol mondjuk egy párásabb mint szórt fényt kap, hogy akkor talán kevesebb lesz a napégett termés, és jobban ki tudja nevelni.
0: Visszakanyarodva azonban még a poloskákra, mit tudunk tenni ilyenkor? Tehát, hogyha észreveszünk, hogy egy levél hátoldalán valami van, akkor azt jobb eltávolítani és megsemmisíteni.
1: Jelenleg azt mondom, hogy itt...
0: Mert ezek még nagyon picikék, tehát nem a nagyok.
1: Igen, majd megnőnek közben, közben fogyasszák a termésünket. Igen, célszerű.
0: Van egy hallgató, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Légkondicionált, kellemes környezetet kívánok önöknek. Bánlaki Péter vagyok Zalából. Nagyon régen hívtam már önöket, ezért most elég sok kérdésem összegyűlt, hogy mondhatom, ugye?
0: Igen, tessék!
3: No, hát az első sorozat, hála Istennek hozzám is eljutott ez az amerikai kamóca fertőzés. Nem tudom honnan, mert itt az egész fegyel jószerével már csak nekem van szőlőm. Kérdésem az lenne, hogy ez a magas művelés kettős függönyt alakítottam még annak idején ki. Na most a fertőzött töveknél szoktam hagyni mindig alulról ilyen biztonsági hajtást, ami fölül már Cabernet Sauvignon van nálam, bevörösödött, ki kéne vágnom, de ami alulról meghagyott vesző, az zöld és egészségesnek tűnik. Most az egész tövet vegyem ki, vagy elég, ha odáig visszavágom, ahol van az új hajtás.
1: Igen, sokan próbálkoznak ezzel a módszerrel. Én azt mondom, és ez a tapasztalatom is valahogy nincs értelme. Most annak tűnik, hogy egészséges,
3: igen,
1: és következő évben már maga az tönkre fog menni, ugyanúgy vörösödni fog, vagy ha nem a következő évben, utána évben, akkor már mondjuk termésen, de én nekem a tapasztalatom az, hogy már következő évben az lesz, mert igazából a tőkét, tehát próbálkoztak azzal, hogy gyorsan visszavágják, hogy a fertőzött rész fölül lehetséges, de mivel, hogy ez a szállító szövetekben áramlik, nem tudni, hogy hol van a növényben. Tehát én nem kockáztatnám.
3: Igen, igen, tehát fölösleges munka. Ezzel kapcsolatos megfigyelésem, nem tudom mennyire megalapozott, hogy évekkel ezelőtt került hozzám egy ilyen direkt termő, fogalmam sincs milyen nevű, szőlő, vörösbor színezésére alkalmas, nagyon kicsi fültje van, nagyon apró bogyói vannak, és terjed, mint a minkű. Ezen érdekes módon semmi fertőzés nincsen, egyiken sem. Hogy ez most ellenálló lehet ennek, vagy ez egy véletlen, hogy azok megusszák.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ellenálló, vagy tünetmentes. Tehát a kutatások zajlanak ezzel, hogy például az olasz rizling az nagyon jó tartja magát, csak nem tudni, hogy tünetmentes maga az állomány, és lehet, hogy fertőzött amúgy, és onnan fertőzik tovább a többi. Lehetséges, hogy ellenálló, még jelenleg én nem tudok olyan fajtákról, amire azt kimondták volna, hogy ellenálló lenne.
3: Érdekes, a szomszédom, aki évekkel ezelőtt kivágta a szőlőjét olyan teléből, harmadából, és azóta kaszárban van a terület, de a tőről rengeteg hajtás jön, futnak métereken keresztül mindenhova, minden beborít. Az semmi művelés nem kap évek óta, és érdekes módon azok olyan gyönyörű, szép zöldek, egy szem fertőzés, semmi nem látszik, virulnak, egészségesek, futnak szanaszét. Nem értem a magyarázatát, hogy az miért egészséges, amit én művelek, az miért egészséges.
1: Igen, ezt nagyon sok növényvédőssel is beszélve látható, hogy a felhagyott szőlőterületek egy részén nincsenek tünetes tőkék, és a művelt tőkéket fertőzöttek. Én nekem a véleményem azt szerintem, hogy ha belegondolunk, hogy egy olyan területen, ami egy eléggé diverz és sokféle növény van, kisebb esély van, hogy a kabóc arra fog rámenni mondjuk azokra a tőkékre, mint egy rendezett szőlve. Ezzel nem azt mondom, hogy hagyjuk fel a szőlőinket, és legyen egy dzsungel, mert ennek az ellenkező esetét is láttam, hogy a nemes szőlő egy felhagyott területen kilométerekről láthatóan vörösödött, kanalasodott. Másik eset, hogy egy kivágott szőlőbe, ha alany jött föl, akkor az alany fajtáink nagy részén jelenleg tünetmentesek, ez nem azt jelenti, hogy nem fertőződtek, és nem fertőzhet erről a kabóca.
3: Tehát
1: lehet, hogy pont az a területen van a fertőző tőkék nagy része, ami lefertőzi az ön tőkéit.
3: Igen, köszönöm. A következő kérdésem, egy jó pár diófán van. Még élete, én úgy tudtam, hogy ilyen bogár kártevője a dióleveleknek nincs. Na most olyan furcsa, hogy nem tudom megmondani, hogy mitől van. A dióleveleknek érdekes módon a fa egyik oldalán, az északi oldala, onnan mindig a vihar rég egyebek jönnek, csak azon az oldalon először azt hittem, hogy jégverést kapott a levél, de aztán megnéztem jobban, a levél tisztára olyan, mint ahogy bogarak ilyen kis karéjokba kiszokták rágni a leveleket. Most létezik olyan, hogy diófának van ilyen bogaras, rágos kártevője, vagy ez tényleg esetleg jégkár, vagy mi lehet?
1: A diónak azért a nagy tévhitek vannak a dióval, kifejezetten nagyon sok kártevője van, ha megnézzük, van neki gubacsatkája, nagyon sok betegsége van, ami maga a levelet károsítja, gombás, baktérium, a termést, de lehet egy olyan polifák kártevőnek a tünete, ami mondjuk nem több növényt is károsít. Ez érdekes, hogy csak az egyik oldalon jelentkezett meg.
3: Igen, furcsa. De úgy néz ki, mint a rovarrágások szoktak levéllel lenni, több ilyen a szélén ilyen kis karélyos rágásnyomok, hogy nem tudom megítélni, hogy most bogár vagy, nem bogár vagy.
1: Hát ha csak a fának az egyik oldalán, akkor igen, több mint valószínű, hogy egy bogár vagy egy rovar kártevőről van szó, ami igazából így kikarélyozta a leveleket, igen, ha igen, a levél széleket.
3: Igen.
1: Szerintem akkora kárt nem tesz az magába.
3: Nem, csak igen, új jelenség a számomra.
1: Hát hogy... igen, nagyon sok kártevő van, és egyre több jön föl, aminek a tüneteivel, vagy hogy mit károsít, még nem is vagyunk tisztában, és tényleg jelennek igen, meg a melegedő klímánkkal.
3: Hála Istennek. Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, sárga lapok segítenek valamennyire ezen?
1: Az az igazság, hogy nem tudjuk, milyen kártevővel vagyunk szemben. A sárga rapok most a diónál nagyon igen, sokat segítenek, hogy a burokfúró légynek
3: hát,
1: már korábban ki kellett volna rakni. Nagyon sok rajzik, és rengeteg fogást lehet látni, hogy a lapokon mennyit megfognak.
0: Ha meg kellene próbálni csapdázni, hát ha például egy ilyen delikvens belepottyan a csapdába, és hogyha nem tudom, itt éppen nálunk óriási riadalmat okoz ez a japán cserebogár, ami nagyon terjedőben van, tudomásom szerint Magyarországon is, nem csak mi nálunk, és az nagyon szereti karíjosra ilyen,
1: igen,
0: majdnem csipkésen rágni a leveleket.
1: Igen.
0: És nagyon durván, tehát tarol.
3: Igen. Igen.
1: Célszerű lehet ilyenkor még egy reggeli órában akár azt a farészt
0: megrázni
1: és hogyha valami, tehát ha cserebogáról van...
3: Nem értettem, hogy mit kell
1: meg kellene rázni azt a részt, ahol mondjuk rágás igen, van, le kéne egy ponyvát teríteni a földre, és akkor megütögetni, jó, megrázni, és akkor...
3: Mint a cserebogáról.
1: Így van, hogy ha egy nagy bogáról van szó, azért azok gyengébben tudnak repülni, az leesik a földre.
3: Na,
0: tehát mondjuk ez a cserebogár nem olyan nagy, ez elvileg csak egy ilyen centis jószág.
1: Így van, de...
3: Nem a hagyományos.
0: Nem a mi hagyományos cserebogarunk, messze-messze elmaradt tőle, de annál falánkabb és annál több kárt tud okozni.
1: Így van.
3: Igen. No, következő kérdésem, ez már díszfákra. Évekkel ezelőtt vettem ezt a piros levelű japán juhart. Na most már harmadik helyre ültetgetem át, következő problémái vannak. Korábban volt naposabb helyen, és a kis, hát előtte lerágták az őzekála, és meg de most már körbekerítettem. A levelei, tehát ahol délután kapott csak pedig napot, egyszerűen leszáradtak a hajtásai. Na, eleve átültettem ilyen másik helyre, ahol ilyen félárnyékos helye van, és érdekes, meg is tápolom, puszilgatom, nyalogatom, mindent csinálok vele, és megmaradtak a levelei, de kizöldültek. Hogy ez most annyira jól érzi magát, hogy már nem piros, vagy megharagudott rám, vagy mit történt, mitől.
1: Igen. A tavaszi kihajtás során és a tavaszi időszakban bordog vagy pirosak a levelei, olyankor gondolom, igen, és igen, ilyenkor nyárra zöldül be.
3: Érdekes filmeken, meg a természetben is, ahol látok ilyet, gyönyörű szép pirosak, most érződ az enyém.
1: Igen, ezek egy fajta tulajdonság is lehet. Vannak nagyon sok, tehát például a bordóleveli mogyoró is a nyár folyamán, ahogy melegebb van, jobban süt a nap, kizöldülnek. Tehát ez lehet, hogy egy olyan fajta, ami a melegre, napsütésre...
3: Kínváltó.
1: Így van, kivilágos, kizöldülnek a levele. A bordólevelű bazsalikomnál is vannak olyan fajták, amik az erős UV-sugárzás miatt kizöldülnek. Ezeket a fajtákat általában későbbiekben vissza is szokták mondani, nem szaporítják, mert hát azért diszítő érték, az ember hát megveszi egy bordólevelőt, akkor igen, nem azt szeretné, hogy zöld legyen.
3: Hát igen, igen.
1: De hát ha maga a növény szép és nől és jól érzi magát, akkor én azért meghagynám, tehát hogy nem likvidálnám, inkább vennék egy másik bordólevelű fajtát. Nem tudom, hogy ez mennyire nagy levelű, vagy mennyire karéjós.
3: Nagyon vékony, tehát karéjós, de nagyon vékony kis
1: vékony kis levele van.
3: Igen. Szóval hagyjam.
1: Én szerintem hagynám, ha jó helye van, és jól érzi most ott magát, és nem ég meg a levél, akkor ott kell venni, és tudomásra kell venni.
3: Olyan is szokott lenni, hogy megég a levél.
1: Igen, sajnos ezeknél a fajtáknál, mivel egy japán kertbe való növény, ahol azért árnyékosabb hely van, olyan körülmények...
0: Másabb a klíma, azért halljuk be ott náluk.
1: Igen, tehát párásítják őket, ráadásul azért itt el kell gondolkodni,
0: egy mit ültetjük. Egy szigetország jobbról-balról azért párás levegő éri.
3: Értem, hát akkor tudomásul kell venni, hogy ez van. Liliomfa. Van hát most már körülbelül egy 20 éves, mennyi azt mondja, két emelet maga, tehát durván egy ilyen 6-10 méter között magasságú, csodálatosan virágzik minden évben. A felső hajtásai elkezdtek lesárgulni, leszáradni. Most ezt vegyem úgy, hogy ez időjárás következménye, vagy ne adj Isten a gyökér, ahogy az előbb is valamiről volt szó, elért egy olyan réteget, hogy ez a kálciumos meszes valami, és attól sárgul.
1: Igazából akkor az egész növény sárgulna, nem csak a friss fiatal hajtásvégek. Nagyon sok helyen lehet látni, hogy ebbe a meleg időbe sajnos ők nagyon szenvednek. Tehát megégnek a levelek, konténeres növény. Így van. Konténeres növényünk van nekünk fóliasátorból, még egy belső rasel van, és a fólia és maga egy kicsit UV-szűrös, és sajnos ott is megég a levele, úgyhogy ezzel az időjárás így van.
3: Már minden.
0: Számomra inkább az a furcsa, hogy mi nálunk tavasszal az első mi nálunk tavasszal a virágzáskor hideg volt, kicsit megfagyott. Azok a virágok elmentek, és most virágzik.
1: Igen, nagyon sok kell látni egy másod virágzás.
0: Nem sok, de van rajta a növényen.
1: Megmutatja. Igen.
3: Megmutatja, hát ez egyelőre nem. Jó, akkor ezt is pipa tudomásul kell venni, ez van. Ez még a fát annyira, gondolom, nem károsítja tavasszal, újból fog hajtani, virágozni.
0: Hát majd meglátjuk, reménykedjünk.
3: Hát igen. Még egy kérdésem lenne, és ez már utolsó, Isten bizony. Itt a falun, ahogy végig mentem, több helyen ilyen előkertekben láttam egy fajta virágot, ami ilyen cserjeszerű, tenyérnyi nagy levelek, de nem karjesen, simán ilyen fűrészfogas a széle, de jó tenyérnyi levelei vannak, és hatalmas nagy ilyen jó tenyérnyi, gyönyörű portó virág most virágzik, és fogalmam sincs, hogy de ilyen cserjeszerű, tehát nem ilyen hagyományos virág, fogalmam sincs, hogy ez milyen virág lehet, de nagyon tetszik. Hogy
1: és köbb különböző színben vannak.
3: Na most én ezt csak Bordóban láttam eddig.
1: Szerintem ez a mocsári hibiszkusz lesz.
3: Na erre gondoltam,
1: így
3: hogy
1: van, mert egy
3: mondták.
1: Eléggé magas növekedése van, és úgy tűnik, mint egy cserje lenne.
3: Igen.
1: Hát igazából másfél-két méter magas is tud lenni, ha jó helye
3: igen,
1: van.
3: Igen,
1: ez a mocsári hibiszkusz lesz. Sok helyen hívják úgy, hogy tányérvirág is, mert akkora virága van, mint egy nagy tányér. Nagyon,
0: van egy fehér, nagyon, rózsaszín, ó, nagyon sok szín van, bordószín.
1: Így van.
3: Igen,
1: mondhatja nyugodtan.
3: Csak ennyi, hogy mivel nem ismerem ezt a növényt, hogy egyrészt, hogy tudom-e ezt szaporítani úgy, hogy lopok egy hajtást, és bedugom valahova.
1: Magról nagyon könnyű szaporítani, nagyon jó szaporodik, nagyon sok különböző szín tud előjönni belőle, ezeknek nagy része a házi kertekben, amik saját maguk szaporították magvetésről. Ha valami nagyon különleges szín, vagy levél, azok azért már dugványról vannak szaporítva, de házi kertben egyszerűbb magról szaporítani, egy két éves tő már teljes virágzó állományt tud alkotni.
3: Nagyon elvetem, és két
1: így van, tavasszal el lehet vetni, nagyon jó ki kell, sőt, ha nagyon jó megvan tápoldatozva cserébe, nagyon jó körülmény között, már abban az évben megmutatja a virágját.
3: Ha beültetem, egyrészt, hogy milyen körülményeket szeret, most talajba, gondozásba, téltelet, hogy visel, mert én ilyen nem cserepesre szeretem.
1: Igen, igazából talajban nem válogat olyan szinten, azért minden növényre azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen laza, üde talajt, azért egy jó szerves, egy jó előkészített talajba ültetve jól érzi magát. Azért a öntözést meghálálja, de azért sok helyen látom elég száraz körülmények között, nem úgy fejlődik akkor persze, de igen, egy jó talajt előkészítve, takarva, egy jó nagy ültetőgödörű elültetve nagyon jól érzi magát, és ez teljesen vissza fog száradni, visszafagy, és késő tavasszal célszerű visszavágni őket föld fölött, és akkor ezek újra kihajtanak. Azért mondtam, hogy egy két éves növényről legyen kiültetve inkább, mert akár ha hidegtelünk van első évben, ki tud fagyni.
3: De utána bírja. Illetve amúgy is vissza kell vágni.
1: Így van, tavasszal célszerű őket visszavágni.
0: Tehát akkor nem muszáj dézsába nevelni őket, nem, hanem nyugodtan igen, ki lehet ültetni, és kibírják a telejét.
1: Így van, nyugodtan. Itt az ültetésnél egy évelőnél arra kell figyelni, meg minden növénynél, hogy legyen ideje begyökeresedni a tél előtt.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha mondjuk valaki akar egy ilyen mocsárit, akkor célszerű azért május, júliusban megvenni, vagy ha látunk gond, és azt elültetni minél előbb, és akkor öntözni, rendszeresen is gondozni.
3: A dobványozáshoz is akkor olyan tájt kell levágni.
1: Ez a július-augusztusban lehet, most azért már nehezebb dugványozni, meg nem minden egy ered meg, de tényleg magról a legkönnyebb.
3: Hát,
1: mindig hoz magtokot, lehet volna találni, szerintem nagyon szívesen is adnak, ahol látja. Nagyon sok helyen
3: már mászok a kerítésre. Kutyát nem engedik rám talán. Jó. Hát nagyon hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm a információkat.
0: És hál' Istennek vannak ilyen emberek, akik
1: így
0: ennyire
1: van,
0: szeretik a virágokat, mert azt szokták mondani, hogy aki a virágot szereti, jó ember.
1: Igen.
3: Ó, nagyon kedves. Köszönöm szépen. Hát én most már csak ilyen egy-két évre előre tervezgetek. Ezért is kérdeztem a szőlőnél is, hogy ilyen körülmények között, ugye hát elég sokat, legalább egy harmadát ki kell vágnom, hogy nem hiszem, hogy most már érdemes szaporítanom, mert hát legalább egy, ez a magas művelés, legalább egy 4 év, amire ez
1: termés. Hát igen, sajnos ez probléma mindenhol.
0: És nagyon foghíjasak válnak a szőlőink.
1: És igazából már egy 20% fertőzöttségnél a teljes állományt kivágatják, mert abban akkora fertőzési nyomás van benne, és hogy még tünetmentes, hogy már nincs értelme gondozni se.
0: De minden éven ennyit újra telepíteni?
1: Nincs. Én a sajátból kiindulva én is elengedtem ezt a történetet, azt mondtam, míg ez ilyen szinten fertőzési nyomás van, se anyagilag, se időben nem éri meg vele foglalkozni.
0: Reméljük, hogy a nemesítők valamit ki fognak találni, és akkor biztonságos lesz újra.
1: Igen, a nemesítők...
3: Olyan, mint a filoxéra lesz, hogy...
1: Hát sokan mondják, és én is azt látom, hogy ez a modern korni filoxérának lehet mondani. Szerencsére azért a nemesítő rajta házak vannak. Rajta vannak, hogy vizsgálják azokat, hogy melyikben lehet mondjuk egy rezisztencia, de hát mire egy ilyen fajtát előállítanak egy keresztezéssel, az igen, meg mire állami elismerés, az egy 20 év legalább.
3: Hát annyi már nincs.
1: Addig állami elismerés, az egy 20 év legalább.
3: Hát annyi már nincs.
0: Addigra lesz szokunk a borivá.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.